0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsoronkon ma is inspiráló. Beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztem Budapest, és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális alkotásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik önmaguk is alanyi jogon a kulturális életet tudják befolyásolni, amikor meg együtt vannak, mert mindig örülök, amikor megtelik a stúdió, akkor meg még inkább közös erővel. Hadd a hölgyel kezdje a bemutatást. Fülöp Tímát köszöntöm nagy szeretettel. Szépen. És Ivanics Tamást, régi kedves ismerősünket, aki már nem először jár a stúdióban, nem is utoljára. És talán meg is ígértük a hallgatóknak, hogy fogunk majd időben.
2: Ha nekik nem is, de mi egymás között megbeszéltük, hogy még visszatérek, igen.
1: No, hát próbaidőszak kellős közepéről érkeztetek, és egy hetünk van a bemutatóig.
2: Így van.
1: Nem is akárhol lesz a bemutató, egy nagyon intim, szerethető térben. Ott is próbáltok egyébként?
2: Ott is próbálunk, igen. Tehát ez Szomori Dezső Hermelin című
1: darabja. Mennyivel jó, hogy, mennyivel jó, hogy ti mondjátok.
2: Igen, mert ez azért egy kulcs mondat, hogy elmondjuk, hogy mi ez a mű, hiszen ez a Sütő utca 2-ben van, itt élt és alkotott Szomori Dezső.
1: Tehát azon a történelmi helyszínen.
2: Azon a történelmi helyszínen.
1: Ez is ott készült?
2: Igen, ezt ő ott írta, 1916-ban jelent meg, és abban az évben meg is volt az ős bemutató a Víg Színházban. És hát külön kuriózum, nem csak, hogy ott írta meg, de ez a történet ott is játszódik, abban a házban, abban a lakásban. Na most sajnos nem jutunk be abba a lakásba, ahol élt Szomori Dezső.
1: Igen, ezt a múltkor is mondtad, de miért?
2: Magántulajdonban van. Kerényi Imre rendező tulajdonába került ez a lakás. Ő ott élt a feleségével.
1: Kerényi Imre. Madácsos Kerényi?
2: Úgy emlékszem, hogy rendezett ott is, elnézést műveletlenségemért, most nem tudnám felsorolni, mely színházakban rendezett, de Kerényi Imre rendező, és az ő felesége éltek ott, Kerényi Imre már nincs köztünk, a felesége használja ezt a lakást, nem él ott életvitelszerűen, de tiszteletben tartjuk a kérését, hogy, hogy ne bolygassuk úgymond ezzel, hogy mi ott szeretnénk színházi előadást, tehát lent a Kugler Art Salonban mutatjuk be ezt a történetet, igazából 4 emelettel lejjebb.
1: Jó, hát szerintem ez is egy óriási dolog, mert nem ott szoktak a darabok bemutatódni, ahol éppen születtek feltétlenül, de az is milyen fura, hogy pont egy színházi ember. Az a lakás. No, hát akkor a egyik főhőst hadd kérdezzem, jó? Hogy milyen a lelkiállapotod, Timi?
3: Borzasztó.
1: Tényleg,
3: borzasztó.
2: Akkor is hazamegyek.
3: Elképzelhető. Nem, tehát, hogy a szó
1: a
3: legjobb.
1: A darab miatt borzasztó?
3: Igen,
1: a lelkület, a hangulat,
3: a lelkület
1: miatt?
3: A hangulat, egyszerűen annyira elképesztő ez az egész, ahogy Szomori ír, olyan sokat gondolkoztunk azon, és a Tamás is mondta, hogy igaz vétek, és hogy biztos forog a sírjában, de hogy tehát nem szabad húzni az ő szövegéből, de muszáj volt húzni, mert egyszerűen iszonyatosan nagy mennyiség, és olyan, tehát minden egyes mondatnak és szónak annyira tűpontosan megvan a helye, hogy nagyon nehéz ezt az egészet így összehozni, de hát a Tominak sikerült, és pont emiatt egy nagyon sokszor használtuk ezt a szappanopera szót az egész próba folyamatra és az egész darabra, ez is a szó legjobb értelmében.
1: Na, tehát annyira, kezdeni,
3: igen, tehát annyira...
1: Nem szoktok szóként?
3: Nem, annyira intenzív, annyira gyönyörű, annyira, tehát, hogy nem csak két embernek, hanem az összes embernek a lehető legmélyebb, tehát a zsigereiből jövő érzelmek, fájdalmak, talán manapság már valahogy azt érzem, hogy ezeket már nem éljük meg, tehát megéljük, mint így magánszemélyek, de nem annyira tesszük ki, mert szerintem nagyon sokan erre azt mondanák, hogy húha, hát ez egy kicsit sok. De szóval, hogy csodálatos. Úgyhogy ezért az én lelki állapotom most egy kicsit így darabokban van. És nagyon könnyű, ez is olyan érdekes, ma is újra rájöttem, hogy próbáltunk, hogy itt nem kell, tehát nem kell technikázni sírás ügyileg, vagy bármi ügyileg. Abszolút.
2: Mert én ma körülbelül háromszor annak hatására, hogy néztem, hogy dolgoznak a színészek, és amilyen zsigeri...
1: Mondja ezt a rendező.
2: Igen, amilyen zsigeri érzelmek előtörnek belőlük rám, mint rendezőre, de mint nézőre is azonnal hatással van. És hát ebben az apró intim térben hát ez így extrán arcon találja a nézőt.
1: Egyébként a rendező az tud ilyenkor külső vagy közönségé válni?
2: Feladatom a nézőnek a szemével, agyával, lelkével figyelni, hiszen el akarunk hozzájuk jutni. Úgyhogy igen, minden pillanatban túl azon, hogy van egy koncepciónk, aminek meg szeretnénk felelni. Óvatosan mondom, hogy figyelni kell a hatását, nem hatást játszunk, de arra feltétlenül oda kell figyelnünk, hogy ez hogyan csapódik.
1: Én estéről azért a hatásról beszélgetek itt. Az alkotókád nem a hatásért csinálja mindenki? Aki színpadra áll?
2: A hatás azt gondolom, hogy már egy következmény. Tehát, hogy igen, be kell, hogy találjon a nézőbe egy gondolat, egy érzés. Szerencsénk van ezzel a történettel, ahogy Timi is mondja, szerelemről szól, szexualitásról szól, de még milyenről, hatalmas lángoló szerelemről egyébként, ami erre valahol talán mindenki vágyik, vagy ami erre sokan vágynak, de azt gondolom, nincs olyan ember, akit ez hidegen hagy. Vagy azért, mert szeret, vagy szeretett, vagy elhagyták, bármi. És hát ebben minden is megtörténik. És így arcközelben történnek a dolgok, szóval igen, itt azért majd bekapcsol a hatás, de nem azért csináljuk, hogy sírjanak, hanem azért, hogy elgondolkodjanak a saját életükről. Amire felfűzzük a mi verziónkat, vagy az a rétege, ami számunkra a legfontosabb, az nem is véletlen kapta azt az alcímet, hogy Sodródás. 16-ban írta meg Szomori ezt a történetet, és hogyha megfigyeljük, akkor az történik, hogy emberek próbálnak egymáshoz kapcsolódni, és ez a szinopszisban is így van leírva, hogy ott állnak a lehetőség kapujában, egyenesen a célszalag átszakítása előtt, de amikor ott van az a pont, hogy tényleg lehetnének boldogok, akkor valamiért nem lesznek azok. És valamiért visszafordulnak, meghátrálnak, megijednek.
3: Én talán az emberi hiúságot hoznám be ide, ami nagyon-nagyon fontos, szerintem a Szomori. Tehát ugye a Szomori, Pálfi Tibornak a szerepét Szomori saját magára írta, vagy saját magáról mintázta, és hát az összes többi színésznő is, vagy szerelme, aki megjelenik, ezek mind valós személyek voltak ugye az ő életében, és hát ne felejtsük el, hogy azért ezek olyan emberek, és abban az időben még azért a színháznak teljesen más értelme volt, mint manapság szerintem. Tehát azért a színházba járás az egy ünnepnap volt, az egy esemény volt, az egy ilyen elemelkedett dolog volt, és hát úgy is éltek ezek az emberek, a drámaírók, színésznők, színészek, tehát volt egy ilyen iszonyatos magas presztízsük, és hát az a hiúság, ami bennük van, amit mi is most ebben, szóval, hogy tényleg ez a lehetőség kapujában állnak, és valami, de ez csak tőlük függ, a hiúságukból fakadóan valamit nem mernek meglépni, ami lehet, hogy egy tényleg csodálatosan boldog élethez vezethetne.
2: Meg az, hogy az ember fél az ismeretlentől, vagy...
1: Ez mindig félt, nem?
2: Igen, és ezt volt érdekes megfigyelni, hogy megszületett ez a mű 1916-ban, 110 év telt el, de hogy ez a mechanizmus mit sem változik. Hogy...
1: Tényleg tud mai lenni?
2: Azt gondolom, hogy igen, és azért, mert ez teljes mértékben örökzöld.
3: Hát igen, fura, én mondjuk nem biztos, hogy egyet értenék azzal, hogy tud mai lenni, én inkább azzal értenék egyet, hogy az emberek
1: hogy
3: csodálattal...
1: Hogy az érzelmek egyetemesek benne.
3: Hát így, talán, de hogy viszont valahogy szerintem az emberekben inkább egy olyan nosztalgia fog megszületni, tehát igen, valahogy ez a nosztalgia szó jut eszembe, hogy annyira szép, annyira régi, annyira antik,
1: de
3: annyira különleges.
1: Szerintem. Tehát ilyen szép?
3: Hát szerintem.
2: Ami ebben örökzöld tud lenni, hogy csak visszatérve ide egy picit, hogy talán ez mindig nehézséget tud okozni az embernek, hogy szabad akar maradni, vagy leköti az életét valaki mellett. És ezek a szereplők is, amikor ott lenne az a lehetőség, hogy megállapodjanak, akkor történik egy elbizonytalanodás. És mind a kettő főszereplő, Hermine és Pálffy Tibor is hát egy intenzív életet élt, azelőtt is, hogy találkoztak, aztán azután is, hogy találkoztak. És itt van ez a két ember, akik egyébként a vak nem látja csak, hogy egymásnak vannak teremtve, és valahogy mégsem tudnak igazán egymásra.
1: Tehát ők
2: élni.
1: Maguk nem látják?
3: Szerintem látják abszolút látják. Csak ez egy kicsit olyan, hogy ha elég magas az önismereti szint, akkor az ember azt mondja, hogy viszont én nem akarok egy ugyanolyan emberrel lenni, mint amilyen én vagyok. Uh-huh. És tehát, hogy én ezzel így párhuzamot is tudok vonni saját magammal, tehát az, hogy nekem saját magamat mennyire kell elviselni, és az, hogy a partner mennyire, tehát, hogy akkor én azt mondanám, hogy a két ugyanolyan emberről van szó, és ezek meg tényleg, tehát, hogy csak a nemük különbözik, szerintem.
2: Tehát sok lehet a félelem, igen, hogyha mondjuk két ilyen ember kerül össze, akik mondjuk nyitottságban éltek, és több partnerrel élték meg a boldogságot, és egyszer csak ott találják egymással szemben magukat, hogy akkor most lehetnének csak ők ketten. Mind a kettőnek ott van valahol az a fejében, hogy de biztos, hogy ez működni fog? Hogy akkor csak én kellek neki? És biztos, hogy nekem elég lesz az, hogy csak egy ember van az életemben? Uh-huh.
1: Jó, hát ezek fontos kérdések.
3: És örökzöld kérdések.
1: Hát örökzöld, van, aki mer erről beszélni, van, aki csak magában lamentálgat ezen, aztán belebolondul egy ponton túl. Miért érdemes most megnézni ezt a darabot? Bátrabbak leszünk utána? Vagy bátrabban merünk már beszélni másokkal?
2: Én azt szeretném, hogyha valaki ezt megnézi, akkor tudjon önmagába nézni, és feltenni azt a kérdést, hogy én valójában mitől vagyok boldog, és hogy ezt én tudom-e közvetíteni. Elsősorban én magamnak bemerem-e vallani, és hogyha ott van velem szemben valaki, akiről én azt gondolom, hogy mi együtt lehetnénk boldogok, akkor meg tudom-e vele beszélni, hogy hogyan lehetünk együtt boldogok. Mert hát attól még, hogy két ember egymásra talál, nem biztos, hogy teljesen egyformán értékelik a boldogság fogalmát, vagy ugyanúgy képzelik el. És ez szerintem baromi nehéz, és baromi ritka, hogy erről mernek beszélni az emberek nyíltan egymással. Uh-huh. És ezt valahogy közös nevezőre hozni.
3: Én is azt gondolom, hogy hogyha valaki ezt megnézi, akkor olyan tömör az egész, hogy tehát olyan példákat tud majd látni, vagy megélni, vagy átélni, ami biztos, hogy valamilyen szinten megtörtént az életében. Most csak az jutott hirtelen eszemben, hogyha valaki valami nagyon nagy pácban van érzelmileg, és abból nem tud kijutni, én el tudom azt képzelni, hogy ez az előadás azt tudja neki mondani, hogy na jó, most volt elég.
1: De hát ez már majdnem olyan, mint egy életvezetési tréning?
3: Vagy nem, bízzunk benne.
1: Önismereti workshop?
3: Önismereti workshop, igen.
1: Több funkciós. Ahogy egyébként a színház is az kellene, abszolút, hogy legyen. Ez a darab, Tamás, ez neked volt a...
2: Ez az én kattanásom, igen.
1: Már nem mertem, de igen, kattanás.
2: Abszolút. Azaz. Ez onnan indult, hogy én a Kugler Art Salonban sokat dolgoztam régebben is, és egyszer csak szembesültem ezzel a tényel, hogy jé, Szomori Dezső fönt lakott az ötödik emeleten a toronylakásban, és mondtam Kőszegi Editnek és Surányi Andrásnak, a Kugler vezetőjének, hogy de jó lenne a Szomoriról csinálni egy előadást abban a házban, ahol élt, valami emléket állítani neki. Hát egy fantasztikus különc figura volt, bárkinek jó szívvel ajánlom, hogy olvasson utána, egy nagyon-nagyon különleges embert fog megismerni. Erről most órákat tudnék beszélni, de az egy külön adás lenne. És akkor kerestem rengeteg anyagot, hogy hogyan lehetne megfogni, semmi nem volt alkalmas arra, hogy színpadra kerüljön, mert egyszer csak homlokomhoz csaptam, hogy de hát Jézus Isten, hát még a színművészetén vettük is a Hermelint, és leesett, hogy de hát igen, ott írta meg a Szomori a Hermelint, ott játszódik, és még ráadásul saját magáról is mintázta a főszereplőt, saját életéből vett valós szereplőkkel tarkította ezt a történetet. Elképesztő önreflexióval alkotta meg a főszereplőt, úgyhogy minden adott lett, emléket is tudunk állítani Szomorinak, és az embereket pedig el tudjuk gondolkodtatni, hogy hogyan szeretnének ők boldogok lenni.
1: Most már jó régóta beszélgetünk, bocsánat, szabad ne feledd, de elmondtuk már, hogy mikor van a bemutató?
2: Június 12-én.
1: Na, mert néhányszor azért ezt ismételgessük, hogy
2: június 12, június 12, okay. Este 7, teltház, aminek nagyon komolyan örülünk, igen.
1: Na, szépen gratulálok.
2: Ismétlünk, köszönjük szépen, 15-én és 16-án korlátozott számban kaphatók jegyek már arra is, hál' Isten, beindult az érdeklődés, de az a jó hírünk, hogy aki nem tud lecsapni az utolsó jegyekre, ősztől folyamatosan műsoron lesz a Kuglerben. Egy fontos információt itt még elmondhatok, ha beleférünk, hogy több szempontból időutazás is lesz ez a produkció, mert amikor megérkeznek a nézők a Sütő utca 2-be, akkor őket várja egy vezetett házséta, a hosszú lépés járunk jóvoltából az ő vezetésükkel, és akkor megismerkednek a ház történetével, Szomori történetével, megtudják ezt az egészet, hogy ott élt, ott írta, róla szól, és ezután érkeznek meg a Kuglerba, és tekintik meg azt a történetet, ami fönt játszódik az 5. emeleten.
1: Zseniális. Zseniális, úgyhogy fent van az összes pontos, fontos információ?
2: Minden fellelhető az interneten. Okay. Igen, igen.
3: Okay. Csak be kell pötyögni a Google-be.
2: Kugler Hermelin.
3: Kugler.
0: Ez a Slágerkult.

0: hogy itt vannak velünk, és annak is örülök, hogy Fülöp Tímea megtisztelt minket, ahogy Iban is Tamás is. Most együtt alkotjátok a Hermelin újra, minek nevezzem? Újra töltött 2026-os változatát?
1: Hermelin hazatér.
0: Igen, hát mert minden szempontból igen, szószorosan igen. Hazatér, de a rendező meg a színész viszony milyen most? Milyen együtt dolgozni?
2: Isten.
0: Milyenek a napok? Tehát ritka az, amikor egy rendező meg egy színész a próba folyamat során itt van, úgyhogy most engem tényleg érdekelnek a kulisszák. Tehát most így egy héttel vagyunk a bemutató előtt, tehát mi zajlik? Milyen a hangulat? Most azon túl, hogy néha sírtok, meg figyelitek egymás érzelmi reakcióit, de feszkó például van?
2: Nincs. Nem, tényleg, bocsánat, én csak ellopom a szót a Tomitól. Én nem tudom, hogy ez hogy sikerült a Tamásnak, de mindig nagyon klisé, amikor azt mondják a színészek meg rendezők, hogy úristen, micsoda egy álomcsapat, milyen jó a hangulat. És
1: de ez most
2: ez
1: az.
2: Tényleg nagyon durva, tehát igen. Olyan mérhetetlen, tehát ezek a szerepek ezekre az emberekre lettek kitalálva egy az egyben, és mindenki iszonyatosan lelkes, mindenkiben rengeteg érzelem van, lefolytott, visszafolytott bármi, ami itt tényleg előjöhet, és mindenki olyan, tehát olyan, mintha mindörökre is ilyen szimbiózisban éltünk volna. És az, hogy remélem, hogy ezzel nem sértem meg a Tamás, de hogy nem azt akarom mondani, hogy én nem érzékelem azt, hogy ő a rendező, természetesen érzékelem, de hogy annyira baráti a hangulat, hogy neki, tehát hogy olyan tisztán instruál, olyan tiszta az egész történet.
0: Nem ez
2: olyan...
0: van általában a színházban, egy próba folyamatnál.
2: Nem.
3: Jó, hát ez egy régi rossz rendszerből is fakad, hogy nem ez van a színházakban. Én alapvetően nem hiszek abban, hogy ütni, vágni, alázni kell a másikat. Szerintem az sehova nem vezet, és ezt nagyon gyorsan felejtse is.
0: Én elmeséltem azt a múltkor, hogy budapesti karrierem kezdetén egy színház művészbüfejében dolgoztam.
3: Nem,
0: no. Nem tudtam. Na, és akkor ott azt láttam, hogy hogyan zajlanak a próba folyamatok, mert mindig hozzám jöttek először a
2: szünetekben.
0: És azt láttam, hogy ott ordibálás volt ezerrel, és mindenki feszült volt. A rendező, meg az utolsó színész is.
2: Semmi. Én meg sem érzem, hogy egy próba folyamatban vagyok, tehát hogy olyan...
3: Tehát annyira organikus, nagy... gördülékeny, jó, tényleg csodálatos ez az anyag, egyszerűen tényleg sodor bennünket is, és csak ismételni tudnám Timi szavait, hogy egy csodálatos csillagzat alatt születik ez az egész, egy rettentően jó csapat. Hát nem azt mondom, hogy nincs dolgom, rengeteg dolgom van, de nincs benne, tudod, ez a küzdés, hogy meg kéne erőszakolnom ezt az egész folyamatot, hogy egyet értsünk, mert hogy egyet értünk, és ez benne a csodálatos.
0: Na csak, hogy értsék a hallgatók, ez hogy zajlik, ugye akkor a kattanásot te mondtad, tehát csak ismétellek, a neked volt ez a darab. Uh-huh. És miután te rendezed, te döntötted el, hogy kik kapják a szerepeket?
3: Igen, igen.
0: Tehát
3: igen,
0: mindenki, igen, tehát volt igen. A fejedbe egy kép.
3: Van egy nagyon kedves barátom, akivel sokat beszélgettem erről a kattanásomról, és egyébként nekem súgott kettő nevet, javasolt kettő nevet, és mind a kettő egyébként az ő ötlete volt, úgyhogy ennyi segítséget kaptam. De maximálisan egyetértek jelen pillanatban is ezzel a két emberrel is.
0: Mert hogy megy ez... amikor a rendező fejében megszületik valami, hát gondol valakire, de mi van, ha nem tudja megcsinálni? Ilyen létezik? Hogy arra a feladatra mégsem ő a...
3: Létezik mellényúlás, azt gondolom. Persze.
0: És ez kiderül már a próba folyamatnál, vagy csak a premiéren?
3: Hát a premiéren az nagyon késő lenne. Kiderül ez közben azért gyorsan. Hát akkor nyilván nem ennyire organikus, nem ennyire egyszerű, akkor meg valahogy jó pszichológussá kell válni, és megtalálni...
2: Akkor ütni, vágni kell. Az.
3: Akkor meg kell találni a kulcsokat ehhez az emberhez. De
0: azt gondolom... Nincs ilyen.
2: Nincs. Hogy hát, bocs, nem, igen. Nem
0: szívből örülök neki. Timi, megint feléd fordulnék, igen. Hogy... Az, hogy most akkor három előadás lesz, ha jól számolom?
3: Igen, most remélem elején három.
0: Remélem együtt, ez nem visszatartó erő, hogy készültök, beletesztek apai tanyait, lesz három előadás, de aztán elmegy nyári szünetre.
2: Igen, nincs ezzel semmi gond. Abszolút.
0: Mert ezt akkor gondolom augusztusban, vagy amikor majd újra lesz az egész, akkor ezt fel
3: újra
0: kell újítani.
3: Így van.
0: De nem. Akkor már gördülékenyebb lesz valószínűleg.
3: Egyébként azt gondolom, hogy ez addigra már annyira, már most is egyébként annyira beléjük lesz ivódva, annyira a zsigeri részük lesz, hogy én

0: remélem, hogy be kell csak nyomni egy piros gombot.
1: Igen, egyébként én értem, hogy ez oda tartozik, ez a darab, Kugler, meg tulajdonképpen tényleg a házhoz illik, de ez utaztatható lenne?
0: Igen, nem. Szóval lényegében meg lehetne azt csinálni, hogy fogunk, nem tudom, egy kanapét és néhány széket, meg a kellékeinket, és elmegyünk bárhova, meg lehet csinálni. De egyszerűen az a millió, az az atmoszféra, a Kuglernak a nagypolgári...
2: A tudat, hogy ott van felettünk az a lakás,
0: igen, tehát játszó, hogy ez a szelleme, szomori szelleme, komolyan, ami ott leng felettünk, tehát végig ez hatalmas adalék, igen.
1: No, kulisszatitkokat még áruljatok el, legyetek kedvesek, tehát naponta mennyit próbáltok? Meg minden nap van egyáltalán?
0: Hát most már igen. Bemutatóig szerintem meg se állunk. Most még egy kicsit píszébb a dolog, délelőtt 10-től 2-ig dolgozunk, aztán mindenki hazamegy, és rommá szövegezi magát este, és próbál aludni remélhetőleg. Aztán hát hétfőtől keményítünk a főpróba héten, akkor is van ez a 10-től 2-ig tartó idősáv, mindenki elmegy egy picit ebéddel, levegőt vesz, de hát akkor már jönnek a jelmezek, jön a smink, jön a haj, 6-kor vagy 5:30-kor, majd kiderül, elkezdenek készülni, és 7-kor el kell kezdeni rendes idejében. Aztán hát remélem, hogy addigra már fogunk úgy állni, hogy tudunk egy picit lazítani, hogy azért a bemutatóra úgy fussunk rá, hogy nem lesz ennyire szoros a menetrend.
1: De az, hogy szövegeztek otthon ezerrel, az miért van?
2: Hát a saját szövegünket nyilván
1: muszáj. De ez egy nehéz
2: muszáj.
1: Szöveg egyébként?
2: Nagyon nehéz. Nagyon kacifántos, nagyon szecessziós, nagyon egyébként csodálatos, igen, fontos erről szót ejteni. De mégis valahogy azt érzem, és azt gondolom, hogy nem igazán próbált, tehát hogy jó értelemben nem próbáltuk túl, és ennek az előadásnak szerintem még jót is fog tenni mondjuk ez a kis nyári szünet, mert egy picit vissza lehet töltődni, mert úgy érzem, hogyha ez rutinból van csinálva, akkor nagyon nehezen el lehet csúszni, és nem lesz ugyanolyan a végeredmény. Tehát itt muszáj átélni. Nem lehet technikázni.
1: Megértettem. A premier izgalma, láza, idegesség, vagy nem tudom, feszélye az van bennetek, nincs?
2: Bennem egyáltalán. Nagyon fura, nem tudom, lehet, hogy meg fog érkezni, de tényleg semmit, tehát, hogy ha már most bent ülne ez a 40-50 darab néző, akkor sem érezném magam rosszul.
0: Van, akiben van, de ez nem titok, és nem sértés, és nem bántás, ezt elárulni pont ma egyik színész jelezte, hogy ő olyan típus, hogy amikor közeleg a bemutató, akkor elsápad, akkor elkezd izgulni, de ez... Igen, pont most, ahogy jöttünk ide, mondtam az úton Timinek, hogy most még a második felvonással van több dolgunk, és ezt érzik belülről a színészek. Én meg azért vagyok nyugodt, mert látom kívül, hogy minden irányban. Színészként borzasztó az, amikor még nem vagy biztos a dolgodban, meg ezer felé áll az agyad. Én azért vagyok boldog, mert látom, hogy minden irányban van, és hogyha ez most be fog épülni, és biztos lesz, szerintem mindenki jó kedvel fog neki menni ennek a bemutatónak. Ebben én biztos vagyok, és ezt kimerem jelenteni most itt.
1: Mennyi a stáb? Mennyien vagytok a
0: 6 színész van benne, Murányi Tünde, Tölgyesi Zoltán, Jerger Balázs, Hajnal János Fülöp, Tíme a Marjai Virág, van egy asszisztensünk, Juhász Gabriella, Pap Janó a jelmez, segíts, kit hagyok ki, Balog Máté András a producerünk, van egy zenei közreműködőnk, Jánbor Benedek, most így kapirgáltam az ujjaimmal, de már elfelejtettem, hogy hol tartok.
1: Ő a zenei közreműködő például mit?
0: Korabeli 1910-es slágerek elhangzanak ebben a történetben, és akkor...
1: Mert hát, hogy akkor is voltak slágerek.
0: Bizonyán.
2: Az is olyan csodálatos volt, ez egy kis érdekesség. A Tomi válogatta a dalokat, és amikor elküldte a kottát az egyiknek, az én dalomnak a kottáját, akkor fent olvasni lehetett, hogy most nem fogom visszaidézni sajnos a vezeték nevét a színésznőnek, de hogy az volt a neve, hogy Hermin. És ugye az én, és ő ezt nem tudta, tehát hogy utólag látta meg ezt ő is, és ez is egy ilyen jel volt a szomori...
1: voltak ilyen jelek egyébként,
2: nagyon
1: brutális.
2: Volt,
0: Volt ilyen, hogy otthon agyaltam ezen az egész Hermelin történeten, de több mint egy évvel ezelőtt nagyon gyors széljegyzett, hogy van egy ilyen giga gyűjteményem színházi relikviák 19.-20. századból, dedikációk, levelek, személyes tárgyak. Tehát
2: nagyon kemény a Tomi.
0: Nekem ez egy óriási szenvedélyem, igen. És hát természetesen van a Szomori Dezsőtől dedikált kötetem, és akkor mondom, éppen ez volt a téma a fejemben, Szomori Dezső Hermelin, hogy mit, hogy kéne megvalósítani, hallottam egy puffanást a lakásban, és odagrottam a vitrinhez. Mi dőlt el szerinted?
1: A Szomori?
0: A Szomori, a dedikált Szomori kötet.
1: Nekem meg Szécsi Pától van a dedikálásom.
2: De jó.
0: Az is szép.
1: Aki 72-ben halt meg, én meg 79-ben születtem. Na ez hogy lehet?
2: Ez hogy történt?
1: A testvére hozta. Komolyan. Testvérétől kaptam ajándékba.
2: Aha. Ó, de ilyen szép.
1: Aláír dedikált akkori autogram kártyát.
2: Szóval, de gyönyörű. Na majd a Tomi mindjárt lecsap rá.
0: Már nincs is nálad.
1: No, de miután akkor ezek szerint te szenvedélyesen kutatod a magyar színház történelmet, a felelősség is nagyobb, amikor létrehozol egy ilyen produkciót?
0: Hát...
1: Mert hogy te egy szomorít tisztelő ember vagy.
0: Igen, igen, igen, abszolút. Rengeteg utána olvasást igényelt ez, és abban is hűnek kell lenni, hogy ugye Szomori megmintázta magát a főhősben, tehát nagyon meg kellett ismerni Szomorit, akiről én rengeteget olvastam. Persze, ebben nem lehet mismásolni, nagyon meg kellett találni, hogy milyen ez az ember.
1: És te most ebben a darabban nem szerepelsz színészként.
0: Nem.
1: Na, hát ez meg a másik lélektan.
2: Igen.
1: Hogy nincs, de ilyenkor tényleg nincs benned semmi? Mert legutóbb, amikor itt voltál, akkor te voltál a főhős egy igen. másik darabnál, tehát most megfordult a ilyen szempontból a dolog, de hogy tudod ezt külső szemmel nézni?
0: Igen.
1: Teljesen?
0: Igen. Hát jó, elsősorban színész vagyok. Én akkor rendezek csak, hogyha valami iszonyatosan megtalál, hogyha jön egy olyan kattanás. Téma, történet, kattanás, bármi anyag, amire azt mondom, hogy fú, nekem ezzel dolgom van, én csak és kizárólag akkor mondom azt, hogy rendezői székbe ülök. De hát igen, alapvetően persze színész vagyok, és színészként is élem velük végig, tehát ott vagyok mindegyikük bőrében egyszerre hat felé. Kicsit hasadtudott állapot, de közben meg szerencsés is, hogy nem csak egy ilyen külső ránézés, hanem egy nagy-nagy beleérzéssel tudok velük vinni.
2: Néha eléggé aranyos a Tomi, vagy így, amikor kívülről nézem, és látom, hogy megy a jelenet, akkor azt látom a Tomin, hogy így beleéli magát ő is, a szemet teljes mértékben
1: jó,
2: ott van, és
1: rajta, okay.
2: Tehát látni lehet rajta, hogy ő ezt így tökéletesen meg tudná az összes szerepet csinálni, szerintem.
0: Na, majd egy monodrámában.
2: Igen, egy monodrámában.
1: Na jó, hát én azt kívánom, hogy tényleg úgy sikerüljön a premiér, hogy most ilyen lazán természetesen beszéltek róla, mert akkor ezek szerint eddig minden természetes volt.
2: Így van. Igen.
1: Ebben a folyamatban. Igen. Az meg ezért ritka?
2: Nem baj, majd lehet, hogy még visszajövünk, aztán tiszta pánikrólomba leszünk mindannyian. Nem, biztos
1: nem
2: vagyok benne, hogy nem. Nem.
1: Egyébként. Nem. Ebben a műfajban mi számít sikerszériának? Tehát mennyit kellene ebből játszani, hogy ti azt mondjátok, hogy ez tényleg siker?
0: Én azt gondolom egyébként, és mindenféle nagy mellény nélkül, hogy ez egy akkora kuriózum, illetve én ilyet még nem hallottam, hogy ott fusson egy előadás, ahol jött a szerző, egyébként. Ahol játszódik, stb., hogy én erre rohannék nézni, az biztos. Szóval én nagyon remélem, hogy ez évekig műsoron tud lenni.
1: Hát ez a cél.
0: Igen. Havonta egyet-kettőt ebből szeretnénk játszani. 40 ember fér be egyébként egy-egy alkalommal, és már most, hál' Isten, nagy az érdeklődés. Most jut eszembe, hogy már a második előadás is megtelt. Úgyhogy már csak 16-ára várjuk a nézőket. Most ugrik be. Igen, mert pont mikor elindultam, akkor szóltak utána, hogy megtelt a második előadás is. Na, szóval, hogy így, hogy 40 ember fér be, azt gondolom, hogy így lehet egy szép hosszú szériát.
1: De magát a Hermelint egyébként gyakran feldolgoztam?
2: Nem.
1: Utána olvastam, de nem nagyon találtam.
2: Víg Színház, igen, akkor, amikor megírta, akkor a Víg Színház bemutatta.
0: Volt az ős bemutató, igen.
2: Volt
0: a Madácsnak egy legendás előadása, Gábor Miklóssal főszerepben, Nemzetiben volt. Később is volt egy Víg Színházas. Ja, és hát ez csodálatos, hogy felkértem Murányi Tündét, hogy játssza Julist a cselédet. És miután felkértem, derült ki, hogy kerek 30 évvel ezelőtt, 96-ban játszotta ugyanezt a szerepet a Végszínházban. Ez is egy időutazás ebben a történetben. Igen.
2: Sőt, ezt ráadásul nem tudom, egy harmadik vagy negyedik próbán mondta el nekünk, tehát hogy még nem is ezzel nyitotta, hogy hát amúgy én ezt már... Az is egy csodálatos dolog volt.
0: Félnek alapvetően hozzányúlni, mert tényleg van ez a ez az elképesztő, burjánzó, szecessziós nyelvezete, mondták is a szomori nyelvezetéről, hogy szomorizmus, tehát őt vagy istenítették, vagy utálták, nagyon szélsőséges volt. A személyisége, meg az írása miatt is egyébként, és hát tényleg az óriási feladat, hogy ezek a mondatok megszólaljanak úgy, hogy azok emberiek legyenek. Erre egyébként lett egy olyan megfejtésünk, hogy annyira felfokozott állapotban van folyamatosan ez az ember, a főszereplő Pálfi, aki ugye maga szomori, hogy az élete egy szappanopera, uh-huh. Hogy még a környezete is átveszi egyébként ezt a stílust, és hál' Isten egyébként erre vannak is ilyen utalások a történetben, amikor egy-egy szereplő, vagy egymásra szólnak a szereplők, hogy hát maga Tibort idézi, a műveit uh-huh. idézi.
1: Nagyon izgalmas. Izgalmas igen. lesz. Akkor mit illik kívánni így a végén nektek? Most a készülés hát, láttad, én...
2: Nem, igazából csak egy picit visszakanyarodva arra, hogy siker, hogy milyen siker, hogy valahogy az utóbbi években annyira azt érzem, hogy nagyon sok kőszínházi előadás pont erre megy ki, hogy egy ilyen gyári futószalagon vannak a színészek és az előadások, és hogy mi lesz a sikere, mennyi lesz a sikere, hány ember fog jönni, ki fogja megnézni, ki fog róla beszélni, írni, stb. Én valahogy ezt pont nem így élem meg, én ezt úgy élem meg, hogy ez annyira egy ilyen otthon, tehát az otthon szó jut eszembe, és az, hogy ez egy ilyen hazatérés, és csak egy ilyen érzelmi sodródás, ahogy a darabban is van, hogy tényleg én is azt tudom elképzelni, hogy ez évekig mehet, és még akkor is izgalmas lesz, mert annyira más.
1: Ezt kívánom nektek.
2: Köszönöm,
1: hogy itt voltatok. Sok csillogó szempárt, akkor ezt kívánom. Jó?
2: Köszönjük szépen.
1: Csillogás. Nagy baj.
2: Igen.
1: Nem lesz. Külön témával is Ivanis Tamással beszélgettem, a Kugler Art weboldalán meg minden pontos, fontos információt megtalálnak.
2: Így van.
1: Vigyázzatok magatokra.
2: Köszönjük szépen.
1: A hallgatóknak is ezt kívánom, most folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fülöp Tímának és Ivanis Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány a MOHU 35 éves hulladékgazdálkodási koncesszióját. Megkezdődött a 31. Budapesti Pride közösségi fesztivál. Koncertekkel és színházi programokkal indul a Benczúr kerti esték idei évada. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felülvizsgálja a kormány a MOL csoporthoz tartozó MOHU ZRT 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesszióját. A kabinet szerint több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért szeptember 1-jéig részletes jelentést kértek a rendszer működéséről. A kormány szóvévői tájékoztatón bejelentették azt is, hogy megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszíneit. Június végéig minisztérium közi munkacsoport dolgozza ki az új szakmai és jogszabályi alapú kereteket. Kezdetét vette a 31. Budapesti Pride közösségi fesztivál június 5-én este a fővárosi hivatalos megnyitó ünnepségével, közölte az MTI. Három héten át több mint 90 programmal várják az érdeklődőket Budapesten az LMBTQ közösség fesztiváljának felvonulása június 27-én lesz. A megnyitó ünnepségen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is. Az eseményen a szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében Angeli Andrea arról beszélt, hogy tavaly megpróbálták ellehetetleníteni betiltani a Budapest Pride felvonulást, amire ma már győzelemként emlékeznek. Péntektől fogadja a Travel Teachers károsultjainak kárbejelentéseit az Európai Utazási Biztosító, közölte a társaság, miután honlapján közé tette a szükséges tudnivalókat. Augusztus 3-áig lehet élni a lehetőséggel, a kárigényeket online, postán, e-mailben vagy faxon lehet benyújtani. Budapest főváros kormányhivatala megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasok kártalanítására, ezért a biztosító fizet a 16,44 millió forintos vagyon biztosíték terhére. A biztosítás kizárólag az utazási csomagokra befizetett összegekre terjed ki. Összesen 1356 gyors hajtót rögzítettek májusban a budapesti trafiboxok a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben. A legkirívóbb szabályszegést a 6. kerületben az Andrássy úton mérték, ahol egy autós a megengedett 50 helyett 122 km/órás sebességgel haladt, amiért 312.000 forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a jövőben is rendszeresen végeznek sebességméréseket a főváros útjain, annak érdekében, hogy visszaszorítsák a gyorshajtást és csökkentsék a balesetek számát. Június 15-én indul a Benczúr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúr ház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete Tyúk és a Gőlbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájítala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel. Majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron, kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes események, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat a gyermekotthonok. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekeket ellátó intézmény is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyermekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el. Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. A miniszterelnök azt kérte a kormánypárti és ellenzéki szavazóktól, hogy tanúsítsanak az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget egymás iránt. Az Európai Beruházási Bank alelnökével és több képviselőjével tárgyalt pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, derül ki a politikus Facebook bejegyzéséből. A megbeszélés középpontjában az állt, hogy a bank milyen feltételek mellett tud hitelt nyújtani Magyarországnak olyan beruházásokhoz, amelyek enyhíthetik a lakhatási válságot és újraindíthatják a vasútfejlesztéseket. A tárca vezető szerint a közeljövőben az EIB támogatásával több nagy vasútvonalon is elindulhatnak fejlesztések, köztük a Budapest-Szeged, a Budapest-Lajos-Mize és a Budapest-Miskolc vonalakon. A konkrét részleteket később ismerteti majd a tárca vezető. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek. Többnyire napos időre van kilátás gomoly és fátyol felhőkkel. Majd délután az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az északnyugatira forduló szél, délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a kultúrák uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Zalaegerszegen két utcából elszállították a kőzúzalékot, illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Köszöntöm Önöket! Zalaegerszegen két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, az utcákban található három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket. Az aszbeszt tartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vasmegyei Haraszti faluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek aszbeszt hulladék lerakására alkalmas engedélyezett veszélyes hulladéklerakója üzemel. Az elszállított aszbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt traktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő, rúd és cigarettapapír is előkerült. Három férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. 183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szombaton a polisz.hu oldalon. A 7., a 8. és a 19. kerületi kapitánysággal, a közrendvédelmi főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg. Az akció eredményeként épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Az ellenőrzés során egy az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás büntette miatt 7 év és 6 hónap szabadságvesztésre ítélt, olvasható a közleményben. Letartóztatását indítványozza az ügyészség annak a férfinak, aki a gyanú szerint felgyújtott egy autót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi keddeste égés gyorsítóanyaggal locsolta le a kapitányság előtt parkoló egyik személygépkocsit, majd felgyújtotta. Az autó, amely egy rendőré volt, teljesen kiégett. A Buda környéki járási ügyészség közveszélyokozás miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását. Egyebek mellett a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítés.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Az S70-es, S71-es és S72-es éjszakai járatok egy része Budapest nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között pótlóbuszokkal közlekedik. A pótlóbuszok a Nyugatinál a Váci út és a Podmaniszki utca térségében, Angyalföldön a Kámfor utcánál állnak meg. A vasúti jegyek érvényesek a buszokon, de kerékpárszállításra nincs lehetőség. Holnap a felhős tájakon csökken a felhőzet, a záporok megszűnnek.

0: Kora reggel is. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá,

0: 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra kellett éleszteni a Lúfia énekesnőjét a Budapest Parkban. Klíma hétvége lesz a pesti alsórakparton. Klein Dávid újabb 8000-es expedícióra indul. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szolnoki Zsófia Sárát, a Lúfia énekesnőjét újra kellett éleszteni, amikor rosszul lett a zenekar Budapest Parkban adott koncertjén. A Telex azt írja, a zenekar egy számot játszott el, mielőtt az énekesnő rosszul lett. Szolnoki Zsófia Sárának a park egészségügyi személyzete sietett a segítségére, majd stabil állapotban adták át a mentőknek, akik elszállították, olvasható a Lúfia Facebook oldalán. A Lúfia az Elefánt előzenekaraként szerepelt a parkban, és a történtek után az Elefánt tagjai úgy döntöttek, elhalasztották a koncertjüket. Június 12-e és 14-e között a pesti alsórakparton tartják a klíma hétvégét, amikor a klímavédelem, a közösségi élmények és a fenntartható életmód kerül a középpontba. A klíma hétvége inspiráló programokkal, interaktív kiállításokkal és gyakorlati ötletekkel mutatja meg, hogyan lehet a fenntarthatóság a mindennapok természetes része. Lesz szigettúra, a Margit szigetet, az Óbudai szigetet és a Népszigetet érinti a rakpartról induló kerékpáros körút, de kipróbálható az áramfejlesztő kerékpár is a Green Zone standjánál. Egész nap jelen lesznek a civil szervezetek is, a Budapest Bike Mafia, a Budapesti Közlekedési Központ, a Humusz Szövetség és mások. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Kékszalag Nagydíj Balaton kerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az által általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz. Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása a Siemens Combino Supra villamos. A jubileum alkalmából június 13-án nyílt napot rendeznek a Hungária kocsi színben, ahol többek között betekintést nyerhetünk a villamosok karbantartásába, közelről is megnézhetjük a kombinót, emellett vezetett telephely látogatás vár az érdeklődőkre, amely keretében szakemberek mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről. A programon való részvétel ingyenes. Ismét egy 8000-es megmászására készül Klein Dávid, ezúttal a 8051 méteres Broad Peak-et tervezi megmászni pótlólagos oxigén és serpa asszisztencia nélkül. A Broad Peak egy 8000-es csúcsa Karakorum-hegységben, amelyre Klein több mint 25 év után tér vissza egy újabb expedíció keretében. 2000-ben Klein vezette azt a 9 tagú magyar expedíciót, amelynek két tagja, Ács Zoltán és Mécs László első magyarként érte el a hegy csúcsát. Azóta további magyar expedíciók is próbálkoztak a hegyel, közülük több sikerrel járt. A 2023-ban a Mount Everest megmászása közben elhunyt Suhajda Szilárd, 2014-ben a Broad Peak-en állt először 8000-es csúcson. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen, 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, még élénk lehet a légmozgás. A hét első napján is csak fátyol felhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék. 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet.
2: Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányították a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégénként az 51 a villamos helyett pótlóbuszra utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűbben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasúcsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladható a villamospálya felújítása miatt. A mai naptól üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncerpárváros központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a második kerületben a Szihér út, Kuruc utca kereszteződést, a Szihér utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt mindenkinek, vasárnap 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétfőgeit a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Mika és Grace Kelly, ezt a már is elsőként az óraindításaként. Tartsanak velem, és ébredezzünk együtt. Sláger.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Teddy Swims és a Loose Control szólt az előző percekben az ébredés mellé, és új utas tájékoztató táblákat helyezett ki a BKK az Ecseri útnál. Már 60 helyszínen vannak az új táblák. Az Ecseri úti metroállomásnál, valamint a 181-es és a 281-es buszok megállóiban olyan információs felületeket helyeztek ki, amelyek egyszerűbben és logikusabban mutatják az utazáshoz szükséges adatokat. A fejlesztés része annak a programnak, ami a fővárosi csomópontok utastájékoztatásának korszerűsítését célozza. Az új rendszerben egyedi azonosító kódok segítik a megfelelő megálló gyors megtalálását, különösen forgalmi változások esetén, ami egy szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Alphaville és a Sounds Like a Melody, ez szamár is most nálunk az óra folytatásaként. Jó reggelt!

0: Ez volt Taylor Swift és a The Fate Op Ophelia itt a Sláger hétvégében. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják. Ezen a délelőttől még játszunk is, majd úgy érdemes figyelni és fülelni, valamint érkezik majd a kóstoljuk meg gasztron műsorunk is, méghozzá reggel 8 órától Mautner Zsófival. Most pedig szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. A mai nap folyamán hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és északkeleten számíthatunk. Most nagyjából 9 és 17 fokot mérhetünk, majd délután pedig 22 és 28 fok várható. Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányították a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégénként az 51 a villamos helyett pótlóbuszra utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhatva a villamospálya felújítása miatt. A mai naptól üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncárpárváros központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a második kerületben a Sziher út, Kuruc utca kereszteződést, a Sziher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd a reggel 7 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is együtt rádiózhatunk, rengeteg jó kis sláger érkezik majd a vasárnap reggel mellé. Rácz Gergő és Orsóba jönnek közösen, mostantól pedig jön az óra zárásaként, majd tartsanak tehát velem a következő órában is, számítok önökre, jó reggelt kívánok!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Let me tell you.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvász szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megnyílt Veszprémben az MTA Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlata. Később lesz az idei Raiffeisen kék szalag nagy díj. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultság meghosszabbítását. Megnyílt Veszprém belvárosában a Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándor kiállítása. A posta előtti téren felállított tárlat az akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából indult országjáró körút része. A látogatók virtuális sétán ismerhetik meg az MTA budapesti székházát, interaktív felületeken böngészhetik a magyar tudomány eredményeit, és kutatókkal készült videókat is megtekinthetnek. A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy a tudomány közelebb kerüljön a mindennapokhoz, és azokkal is találkozzon, akik nem kifejezetten tudományos programot keresnek. A tárlat Veszprém után Balatonfüredre utazik tovább. Az ingyenesen látogatható kiállítás a következő hetekben várja az érdeklődőket a Kossuth utcában. Június 12-én Veszprém is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amelynek keretében egyes téren sportpályává alakul a város. Az Erzsébet-ligetben és több más helyszínen éjfélig várják a mozogni vágyókat. A szervezők szerint minden korosztály számára kínálnak programokat, így családok, baráti társaságok és rendszeresen sportolók egyaránt bekapcsolódhatnak. A résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, de esti kerékpártúra, nordic walking és vezetett séta is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy minél többen megtapasztalják a közös mozgás örömét. A programok ingyenesen látogathatók, és a sport mellett közösségi élményt is kínálnak az érdeklődőknek. Június 14-én rendezik meg a Veszprémi Tekergő elnevezésű közösségi kerékpáros programot, amelynek célja nem a versenyzés, hanem a mozgás és a kerékpározás népszerűsítése. A résztvevők négy különböző útvonal közül választhatnak, és saját tempójukban teljesíthetik a távokat. A rajt és a rendezvényközpont az Acticity-ben kap helyet, a részvétel pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A teljesítők bronz, ezüst vagy arany minősítő oklevelet kapnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj Balatonkerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása. Emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a verseny távja az átlagos 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A szintidő most is 48 óra lesz.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégénként az 51 a villamosért pótlóbuszra utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai-Mari tér között nem jár. A sűrűbben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasúrsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhatva a villamospálya felújítása miatt. A mai naptól üzemkezdettől 8 óra 30-ig az egyes villamos a Göncerpárváros központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a második kerületben a Szihér út, Kuruc utca kereszteződést, a Szihér utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Teddy Swims is, és a Mr. Noito pedig már is szól elsőként az óraindításaként. Tartsanak velem ebben az órában is.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a mai napon kezdődik a Várkert Fest, koncertek és filmvetítések is lesznek. A Várkert Fest programjaival indul a nyár a Várkert Bazárban, ahol június 6-án és 7-én minden korosztály megtalálja a kedvencét. A fesztiválon többek között Kovács Kati, Meta Naplementés DJ szettje, valamint még további fellépők szórakoztatják, illetve várják majd a közönséget, emellett ingyenes családi programok, filmvetítések és táncházak is színesítik a kínálatot. A nyári programsorozat ezt követően is folytatódik majd, úgyhogy várnak mindenkit a Várkert Festen, méghozzá június 6-án és 7-én, tehát ezen a hétvégén. Mehez jó kigapcsolódás, jó szórakozás, mindenkinek a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Bronski Beat és a Smart Town Boy pedig bár is érkezik az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében most.

0: pihenést kívánok mindenkinek, és jó reggelt! Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Olyan a slágere, az Endless Summer szólt itt a Sláger hétvégében, egy jó kis nyári sláger. Azért még a nyáron nincs vége, most kezdünk belelendülni, rengeteg program itt a fővárosban és a főváros környékén is, többek között itt a Sláger FM-en a nyár legnagyobb koncertjére nyerhetnek belépő egyet, többek között a mai nap folyamán is játszunk, majd érdemes figyelni és fülelni. Most pedig szétnézzünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Most nagyjából 10 és 17 fok közé csökkent a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányították a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégénként az 51 a villamos helyett pótlóbuszra utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasúsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A mai naptól üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncerpárváros központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a második kerületben a Sziher út, Kuruc utca kereszteződést, a Sziher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, 8 órától majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztro műsorom Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy kezdünk, tehát 8-szal érdemes figyelni és fülelni. Most pedig érkezik itt a Sláger FM-en Michael Jackson slágere. Ez most nálunk a Billie Jean. Jó reggelt és jó időt tart és mindenkinek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
5: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
7: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
7: Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfülediéknek az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyeit díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcsszerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakás technikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: Vezessenek óvatosan, rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készülnek majd. Rendezvényt tartanak az MVM Domban is a mai nap folyamán 15 és 18 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak. Lezárták hétfőn hajnali Pomázon a Szentendre úti hívátjárót a József Attila utca és közelében karbantartás miatt. A H5-ös évfejt Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. A H8-as év vasárnap üzemzárási Kerepes, Zsófia Liget, Kistarcsa kórház és Ilona telep állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú peronnál áll meg karbantartás miatt. A mai napon 11 és 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak. A 18. kerületben a Batthyány Lajos utca, Petőfi utca, Bókai Árpád utca, Kis István utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, ha útnak indulnának.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Öreget kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel indul már is a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Autnál Zsófival és mai vendégével, úgyhogy kezdünk már is, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Anastasia slágere, tartsanak velem és ébredezzünk együtt. Jó reggelt!

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Mautner Zsófival és mai vendégével, Stály Judittal.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a YouTube-on néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, és ma is, mint minden vasárnap reggel, egy olyan a gasztronómia iránt elkötelezett személy a vendégem, aki a maga területén egy nagyon magas minőséget képvisel. Ma egy ismert ember van itt velem, és azt gondolom, hogy ha nem is mutatnám be, hanem egyszerűen csak elkezdünk beszélgetni, önök valószínűleg akkor is felismernék a nagyon jellegzetes hangja alapján, hiszen a 90-es években nap mint nap hallgattuk a tévéképernyőn keresztül, úgyhogy nem is csigázom önöket tovább. Szia, Judit!
3: Jó napot kívánok!
2: A vendégem Stály Judit!
3: Szia, Zsófi!
2: Szia! Nagyon örülök, és a nézőknek azt elárulhatjuk, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást. Ilyen interjús helyzetben még szerintem nem voltunk, úgyhogy én annak is nagyon örülök, hogy kicsit leülünk és tudunk beszélgetni. És képzeld el, hogy mikor jöttem otthon, elővettem a zöld könyvet, az első könyvedet. Ez 2002-es, megnéztem, én úgy nem is emlékszem, nem emlékeztem rá, hogy pontosan 2002.
3: 24 év.
2: Nekem abszolút ott van a könyves polcomon.
3: Köszönöm.
2: Mint ahogy nagyon sok mindenkinek ott van a könyves polcán.
3: Szóval, hogy az én hugom, az Brüsszelben él, és sok-sok évvel ezelőtt, szerintem ilyen 2003?
2: Három, igen.
3: Valahogy így lehetett, hogy a tesóm szólt, hogy neki van egy barátnője, aki szintén Brüsszelben él, ő is ott dolgozik, és hogy ír gasztronómiát, és hogy megnézném-e, hogy az milyen. És hát mondom, hát persze, köszönöm, igen. És akkor megkaptam a te írásaidat, mondtam, atya úristen, ez a csaj, jó, ezt tud írni is, igen, ő nagyon jó, amit csinál.
2: Igen, ez hát akkor már a blog volt, tehát 2005-ben lehetett ez, 2005-6 magasságában. Igen, így van, mert én akkor ott már ugye ilyen inkognitóban írtam.
3: De Zsófi, de tényleg nem, hát ez mindenben, minden szakmában, nem? Tehát az úgy látszik, hogy valaki ért hozzá, vagy persze, nem ért hozzá.
2: Hát az elsőre látó, szereti-e, és egyébként nem is tudom, hogy ez szerintem még ma is működik, mert ugyan ma már akkora az inger küszöb, meg olyan sok a mindenféle tartalom, de valahogy én azt gondolom, hogy még abból is azért
3: és ez nem
2: picit
3: csak itt
2: a dolgokból figyelj, fel
3: szerintem
2: lehet,
3: mert ez egy ruházati boltban is működik. Ha bemész végre egy olyan helyre, képzeld, és az eladó érted ért hozzá. Azt mondja, hogy hát a válvonal, vagy a szűkítés, vagy nem tudom, hogy minden...
2: Két perc alatt felmérem,
3: nem? Igen, mindig van egy szakmai tudás, ami
2: szerintem baromi egyébként te például fontos. Ilyen TikTok, Insta, ezeket az oldalakat nem tudom, semennyire nem követed, vagy néha de, azért pörgeted?
3: Na, de követem, csak nem vagyok rajta. Illetve még ez se igaz így, mert én az Instán rajta vagyok.
2: Igen.
3: Sok titokban. Mert a tornákat. Mert
2: a tornákat nem hiszem el, a tornákat megőrülök. Na jó, a tornáról sajnos fogunk még mindjárt beszélgetni. Igen? Nem úszom
3: hát
2: meg.
3: Nem,
2: csak hogy arról mindenképpen szeretnék beszélni, hogy azért az neked mindig emlékszem, hogy még a gasztros időszakban is nagyon fontos volt. Tehát a sport, meg az edzés, az kulcsfontosságú volt, és mindig nagyon sok időt szántál rá.
3: Igen, mert én azt találtam ki anno, amikor bekerültem a tényekbe, ahol ugye este 7-kor kellett topon lenni, meg majd aztán este 10-kor. Hogy hogyan tudsz jó szellemi állapotban lenni, szerintem nekem két dolog volt. A délutáni alvás, ugye mindig éjszaka végeztem, és azt meg nem akartam, hogy nekem az egész napom elkenődjön így, tehát inkább fölkeltem időben reggel. És akkor innen jött a sport, ha időben felkelsz, mondjuk reggel, akkor mi az, ami annyi energiát ad, amit esküszöm semennyi kávé nem ad. Tehát mindig azt mondom, hogy sejtszinten ébreszt föl a mozgás. És hiszem, hogy ez így van. Szerintem, amikor ezt lebecsülik, tehát, hogy mindig az volt legalábbis régen, hogy hát, hogy bölcsész vagy, hát jó, hát akkor nem mozogsz, nem? Tehát csak a, tehát egy értelmiségi az nem mozog.
2: Na. Hát szerintem azért ez már változott,
3: szerintem
2: nem? Tehát, hogy ez nagyon sok. Szerintem én úgy láttam, hogy változott. Na vissza még egy kicsit, szóval jó, szóval Instán vagy, tehát látod azokat a tartalmakat, oké, tornát dob fel, de azért gondolom feldob neked gasztrós dolgokat is, be. Valamennyit, és hogy azért ott is felméred, nem? Hogy egy-két
3: persze.
2: percből is látod, hogy
3: hát
2: az hogy most csak egy póz, selfie van, csak selfie-ből áll az egész
3: igen.
2: tartalom.
3: Született influencer esetleg. Ezzel mindig tehát, röhögnöm kell, a született influencer. Szóval, mi, és akkor tényleg, hogy mi a foglalkozásra kérem, influencer igen. vagyok? Én befolyásolom az embereket? Esetleg nem tudom, mert az, hogy valaki befolyásolja a munkája által, vagy ami készít, vagy amit csinál, vagy a művészete, vagy bármi, de nem azért csinálja, hogy befolyásolja.
2: Igen. Vissza egy kicsit ehhez a könyvhöz, mert annyira jó érzés volt egyébként egyrészt tényleg levelni, mert
3: köszönöm.
2: Nálam is ugye több száz szakácskönyv van, és a férjem mindig azt mondja, hogy nem vagyok normális, most komolyan még egyet veszek. Mindig elmondom neki, hogy figyelj, mindig eljön a pillanata valamikor, és ez egy 2002-es könyv, és most olyan jó volt, hogy pontosan tudtam, hogy hol van a zöld könyv.
3: Nekem
2: ott
3: is
2: van mellette
3: van.
2: A végre rengeteg. Otthon, ami az egyik kedvencem, vagy a sárga, azt imádom. Na szóval én tudtam, hogy hol van, levettem, és olyan jó volt, mert elkezdtem végiglapozgatni, és nagyon nevetnél szerintem te is, biztos ismered a szövegeit is kívülről.
3: Ismerem.
2: De hogy mondjuk azzal indul, hogy az első fejezetben ott azt írod, hogy a 30-as tyúkok estéje.
3: Tehát, hogy hát 30-as tyúkok, nem 30-as tyúkok, mint én most, igen.
2: Figyelj, 30-as tyúkok estéje, amikor a veszedelmes viszonyokat berakjuk a videóba.
3: Tehát, mert hogy... a Csaci barátnőm,
2: igen.
3: Ugye ő tanította nekem, mert hogy én soha nem értettem, hogy lehet manipulálni a hapsikat, és hogy ez nem tudom, hogy nagyon csúnya, hogy Judi, neked meg kell nézned a veszedelmes viszonyokat, és kívülről kell megtanulni, ki kérdezem. És az a vicces, hogy most itt ülünk a Szemerében, a Szemere utcában, és innen jártam általános iskolába.
2: De én is azt tudod. Nem. De te a háromba vagy az ötbe?
3: Hát hülyék el, most csak a háromba,
2: na
3: az
2: ne,
3: ötbe.
2: Na ne, én a háromba.
3: De mindig de ez volt a duma, hogy nem, hogy
2: igen,
3: a hülyék el, a háromba, de az ötbe. Ha, de
2: én
3: imádtam.
2: Én is nagyon
3: és miért járnának a hülyék
2: el? Most itt ülünk, ugye a stúdió az a Szemere utcában van, akkor most el is árultuk. Nagyon-nagyon. Szóval, hogy ez a könyv, ez egyébként anno, ez abszolút műfajteremtő volt, tehát hogy azért ez még ugye bőven a gasztroblogok előtti években van, mert a gasztroblog az utána 2005-6-7, tehát hogy az 2002-ben abszolút műfajteremtő, ugye ez a fajta személyes, friss hang, ez nem létezett.
3: Ezt akarom mondani, maga talán a személyesség nem létezett, tehát hogy az az individuális megközelítési mód.
2: Meg
3: az
2: egy húsvér ember, furcsa, és egy személyes történetbe ágyaz, van egy kontextusa a receptnek.
3: Hát jó, de igazából mindig is van kontextusa
2: egy ételnek, de mondjuk a Lajos csak... Mariéknál Frank Juli, tehát hogy az a nagy generáció, az sokkal kevésbé személyes.
3: Szerintem a Lajos Mari személyes. Ha megnézed a receptjeit, csak más az aránya. Én nagy tisztelője vagyok.
2: Én is nagyon tisztelő.
3: Mert hogy a receptjei végén van ott egy picike belőle. Vagy Lajos Mariból, vagy a gasztrotörténelemből, tehát valami van a végén, nem az elejére van kidobva. Talán.
2: Jó, tehát arányaiban változott.
3: Igen, de amikor én ezt elkezdtem, akkor én már kvázi ismert arc voltam, tehát valamennyire várták is azt tőlem, hogy ne egy húslevest írjak le, hanem az én húslevesemet írjam le. És azt hiszem, hogy ez leginkább ennek köszönhető.
2: És hogy ez óriási siker, tehát ez olyan bestseller volt, hogy ilyen eladások már nem léteznek szerintem mai magyar könyvpiacon. Igen, távolban most sem.
3: Te álszerénkedhetek.
2: De álszerénked hát egyáltalán.
3: Ez végülis több mint 800
2: ezer. Úristen, hát ilyen én sem, nem létező szám.
3: Nem, ez tehát, ma már nem biztos.
2: Mai magyar könyvpiacon semmiből. Nem. Tehát nem tudom, ki az a szerző, aki jelenleg nem tudom pontosan, de hogy kizárt, tehát hogy ilyen számok nem
3: jó, de ebben nagy, szóval, hogy mondjam, én nagyon rohadt szerencsés voltam az egész életemben. Először is mindig azt csináltam, ami érdekelt. Vagy azt szoktam mondani, hogy amit én csináltam, azt én ingyen is csináltam volna. Uh-huh. Mindig a szenvedély, ami szenvedélyesen érdekel, az lehetett a munkám. Az, hogy ebből még meg is lehetett jól élni, az egy külön dolog.
0: Tehát... Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Autner Zsófival és mai vendégével, Stály Judittal.
1: Mostanság mi az, ami ennyire szenvedélyesen érdekel?
2: Az a furi, hogy én azt gondoltam, hogy én most arra már egy vidám nyugdíjas leszek. De ne röhögj!
1: Nem röhögök!
2: Először is szerintem a koncepció rossz, hogy akkor kell kvázi nyugdíjba menni, amikor már nagyon idős vagy, beteg vagy, nem tudom. Szerintem nem. Szerintem ha valaki megteheti, akkor akár korábban is meg. Másrészt én annyit dolgoztam az elmúlt évtizedekben, annyit adtam ki magamból, hogy szükségem is van, hogy bevegyek visszafele, hogy új élményeim legyenek, hogy én magam töltődjek. Az nem megy, hogy mindig kiadsz magadból. Az nem jó, mert a végén már nincs mit kiadni. És én azt hittem, hogy mire ennyi idős leszek, akkor egyrészt ugye a lányom az külföldön tanul, a férjem sokat él külföldön, mindenki máshol van a családban, tehát plusz én elkezdtem spanyolul tanulni a Covid alatt, ami hát számomra egy, nem is tudom, életszemléletváltás volt.
1: Hát az szuper.
2: Kiderült, hogy én mondom spanyolul, jóval kedvesebb vagyok. Valószínűleg azért, mert nem tudtam, szerintem ez onnan is jött, hogy nem tudtam úgy kifejezni magam, nem tudtam úgy kommunikálni, olyan, nem volt, honnan lett volna olyan szókészletem. És akkor valahogy ez így beépült a magyar énbe is. Na, szóval visszatérve, hogy mi az, ami ennyire. Nekem is akkor, te tudod, úgyhogy most azért ez egy álságos kérdés, hogy csináljuk ezt a Flódni című improvizációs gasztroszínházat. De én ebből összesen 4 előadást terveztem, és most tartunk körülbelül a 70-nél. Ugye ez nem egy saját találmány abban az értelemben, hogy improvizációs színház mindig is léteztek, akár Magyarországon, akár külföldön. Amit talán ami az én találmányom ebben, az az, hogy én olyan szerettem volna, ami nem csak az impróról szól, hanem van egy, hogy mi ismeretterjesztői rétege. Ezért is, hogy réteges, ezért is Flódni a címe, hogy aki csak röhögni akar, az jöhet röhögni, aki meg egy kicsit, hát egy valami fajta tudást szerezni, igen. És amikor Budapest 150 éves lett, akkor csináltuk ezt az első. Tehát akkor csináltuk először, és akkor csak 4 előadást, hogy Budapest kultúrtörténete, a két világháború között, és Budapest gasztronómiája, gasztrotörténete. És akkor mindig kérdezte mindenki, de sokan, hogy na és mikor lesz még Flódni, mikor, és akkor mondtam, hogy nem, egy slussz, elfogyott a fű, a tepsiből ennyi. És ahogy a Novák szokta mondani, Novák Péter, aki szerintem szenzációsan vezeti, mert figyelj, ez nem csak egy műsorvezetés, ez nem csak annyi, hogy hölgyeim és uraim.
1: Ne, hát ott az egésznek tényleg a ceremónia mestere, vagy nem is tudom, mindig szoktátok
2: nevezni. Egyszerre figyelj, és a játékvezetőnek, vagy műsorvezetőnek, de ezt akarom mondani, ez egyszerre egy élő rendezés, egy élő dramaturgia, hiszen ő tudja, hogy hol vágja el a jelenetet, hol, ami az én szerepem benne, az, hogy én írom a kultúra és gasztrotörténetet, és a lányom, ez a külön jó különben, hogy a lányommal dolgozunk együtt, aki ugye egy nagy színházmániás, ő írja a jeleneteket, amire improvizálnak, és azért is furcsa ez az egész rendezői, hogy a Hannának a rendezői ambíciói, hogy én soha nem szóltam bele abba, hogy ő mi legyen, vagy hogy legyen, de hogy én magam rendező szakon végeztem, és hogy kvázi általa az ő érdeklődésem miatt valahogy visszafordul oda, ahonnan indulok, hiszen én a kamera mögül jöttem, én nem a kamera elé születtem.
1: És valahogy beleérkeztél abba, ami tulajdonképpen az eredeti indulás lett volna az utadon,
2: igen,
1: nem?
2: De ezt mondom, igen. Hogy ezt a Hannusnak köszönhetem. Szóval,
1: és
2: hogy
1: a Hannus ugye 21 éves, pont az előbb kérdeztem, elmúlt ezt tanulja.
2: Ezt tanulja, tehát, hogy színház tanulja. Igen. De nem szabad kimondanunk, hol, nem tudom
1: jó,
2: miért, de nem.
1: Pedig, nem mondjuk ki semmit.
2: Nagyon büszkék vagyunk, mert Rondó Egyetemen tanulja.
1: Semmit nem mondjuk ki.
2: Sokat dolgozott, hogy fölvegyék, de nem mondjuk ki.
1: Nem is akartam kimondani, de azt egyébként abból csillancsál meg egy picit, hogy az milyen, amikor ti együtt dolgoztok. Vagy lehet, hogy őt kell megkérdezni egyébként. Hát, de hogy van konfliktus, és akkor ott megküzdöd, mindenki megvédi a saját igazát, és megküzdés, igen, van, vagy röhögtök, vagy olyankor is. Te átmész az anyuka oldalra is, nehéz. Vagy hogy működik ennek a dinamikája?
2: Bizonyos dolgokat elfogad tőlem, bizonyos dolgokat én fogadok el tőlem, mert isteni jó humora van. Nem, tehát tegnap például láttunk egy nagyon-nagyon jó színházat. Julius Cézár, alföldi rendezése, a Stoll főszereplése, tehát egyszerűen isteni, úgy isteni, ahogy egész jó a darab, jó a rendező, jó a színé, de tényleg, és sok Julius Cézárt láttam, ez nekem ez a mai napig viszi. És hát egy teljesen más, mint az eddigiek. És azt mondja, hogy mit gondolsz, mami? Második felvonásban a buci még benne lesz. És azért merem bucizni, mert mi egy évfolyamra, tehát évfolyamtársak voltunk. Vagy azt mondja, 8-kor végezt, 9-től új munkára tud. És azt nem volt. Hogy valaki be ezt fölmerül, lesz, mossa kezdve, itt mert a régen.
1: A következő
2: meló, de mert ugye tényleg, hát ő munkamániás a Stoll, tehát hogy ebben igazak volt. Szóval, hogy csak visszatérve, hogy milyen. És valamikor vitatkozunk, valamikor szerintem ő túl komplikál egy jelenetet, valamikor én nem érzem azt poénosnak, valamikor ő szerinte én túlírom, de mindig, de mindegy a történelmi részét. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ebből négy lesz, és akkor most már ez nem nagyon sok.
1: Én most következik az én rajongói hozzászólásom, hogy megosztom én is a hallgatókat, hogy én egy óriási Flódni rajongó vagyok, és nagyon sok, nagyon sok imádom.
2: Megláttalak, hogy nem szóltál, hogy te jönnél, és hogy nincs-e pócékes jegy, hanem te megveszed.
1: Hát biztos, hogy megveszem a jegyet, hát ne haragudj, miért nem venném meg? Igen, az mert hogy úgy volt, hogy ott akkor én álltam a sorban, ugye a Hadszín Teátrumban szokott lenni rendszeresen, és ott álltam rendesen, megvettem. Egyedül Judit megkocogtatta a vállamat, hogy te mit keresel itt, és miért nem szóltál? Hát miért kéne ezt, ne viccelj, hát én is rendszeres színházba járó vagyok, és pont a kultúrára mindig nagyon szívesen szánok egyébként pénzt, és ahova kell, ott azt támogatom. Na mindegy, szóval elmondom a hallgatóknak, hogy ugye láttam a Gourmet Fesztiválon, ott, ami egy elég extrém ilyen kitelepülős helyszínen, ott is nagyon működött, csilláron lógtak az emberek, és pont ezek a gasztro jelenetek, meg a főzőműsorok, hát egyszerűen ott annyira ültek, hogy nem igaz.
2: Az a gasztro tév, ez az én nemes bosszum.
1: Az zseniális. Nekem az az egyik kedvencem.
2: Az arról szól, hogy van egy étel, és kvázi a színészek, a négy színész, az négy különböző főzőműsor, és ugyanazt az ételt főzik a színpadon, és a Novák, ahogy váltogatja kezében a távirány, az elképzelt távirányítót, olyan másodperceket látunk abból, a, nem tudom, gulyáslevesből. Igen, gyerekként. Én az utoljára az, amikor azt hiszem a Járai csinálta az Űrhajós konyha műsorban, hogy így azt tudom, hogy mi a csimpaszkodott a kulisszában, ahogy így belógott az egészbe, de ezek tényleg
1: csodálatos, tényleg zseniális. Úgyhogy láttam ott, akkor láttam a Klezmerest a Városmajori színpadon, meg voltam a teátrumban kétszer. Csodálatos, és azon kívül, hogy nagyon jók a jelenetek, nekem azért az a legnagyobb kedvencem, hogy ugye látod a színészeken, hogy mennyire élvezik. Tehát, hogy annyit röhögnek, hogy már csak önmagában, hogyha nem is lenne jó darab, attól, hogy látom, hogy milyen belefeledkezik, és természetesen röhög, és a könnye kicsordul.
2: De ez nagyon jó, átjön. Meg azt mondják, hogy ugye mi nagyon sok színésszel dolgozunk, tehát nincs fix szereplőnk a Péteren kívül, a Novák Péteren kívül. És hogy olyanok kerülnek össze, akik amúgy különben nem játszanának együtt. Uh-huh. Tehát egy Katona József színházas, egy Kecskeméti színházassal, vagy nem tudom, egy Erkel színházas, a Stúdiókással, ez valószínűtlen. Igen. Ugye, tök máshol mozognak. De, és azt hozzáteszem, hogy vannak nagyon-nagyon jó színészek, akik nem jó improvizációban. És fordítva, lehet, hogy egy szerepben nem lenne olyan nagyon kiemelkedő, de impróra működik az agya, ugyanis ez egy különleges
1: agy. Nagyon nehéz lehet. Hát ez ugyanúgy, mint a gasztronómiában, egy séf, van olyan séf, aki egyébként fantasztikus a napi szervízben, ahol ugyanazt kell megcsinálni, és tökéletesen kivitelezi, de oda raksz neki egy piacos kupacot, hogy abból improvizálja, és hogy nem biztos, hogy
2: ugyanaz. Persze, és különben egyik nem, tehát az, aki ugyanazt az ételt ugyanolyan szinten képes megcsinálni, az egy bravúr, az nem lenézendő, az egy
1: ilyen, azt mondom, hogy
2: az nagyon nehéz.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiát Mautner Zsófival és mai vendégével, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Most nagyjából 10 és 17 fok közé csökkent a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készülnek majd. Rendezvényt tartanak az MVN Domban is a mai nap folyamán 15 és 18 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak. Lezárták hétfőn hajnali Pomázon a Szentendre úti hévátjárót a József Attila utca és közelében karbantartás miatt. A H5-ös évfelt Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. A H8-as év vasárnap üzemzárási Kerepes, Zsófia liget, Kistarcsa kórház és Ilona telep állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú peronnál áll meg karbantartás miatt. A mai napon 11 és 12 óra között szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak. A 18. kerületben a Batthyány Lajos utca, Petőfi utca, Bókai Árpád utca, Kis István utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. 0630-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Mautner Zsófival és mai vendégével, Stály Judittal.
1: Ugye mostani ennek a új Flódninak, amit közösen, hát én ott azonnal beleszerettem, hogy a Lehel piacon, a Lehel csarnokban, hát csak ezt tudom elképzelni, hogy hol máshol lehetne ezt berakni, és amikor felhívtalak, hogy lenne kedved a Lehel csarnokba ezt elhozni, akkor te azonnal újongva azt mondtad, hogy hát ott nőttem fel, szóval neked ott mi a kapcsolódásod?
2: Nem, hogy ott nőttem, a sarkán nőttem föl. Tehát én olyan hálás vagyok neked, hogy mi oda mehetünk. Én 11 éves koromig laktam a Bulcs utcában.
1: Ami a hátsó, most a hátsó része egyébként a Lehel, de az nagyon jó része egyébként. A szuper, nem tudom, hogy jártál-e, az zseniális, hát ott nagyon jó sok árus van.
2: Tehát, hogyha én, ha álmodom a Lehellel, már pedig álmodom, akkor én mindig a régi Lehelt látom. Én megszoktam, hogy hajnal 6-kor a hentesek, mert azok ott voltak előtt, tehát ők voltak közel. Igen. Ugye húzzák ezeket a műanyag rekeszeket. Én ez a hang. Életem legnagyobb pofonja, ezt elmeséljem.
1: Persze.
2: Életem legnagyobb pofonját is a Lehelpiacon kaptam, talán 3-4 évesen. Rá voltam bízva, a harmadikon lakott egy barátnőm és az ő anyukájára. Hogy az volt állítólag, hogy a Kati nyúlt a húsér, én ugye voltam picike 3-4 éves, és valószínűleg egy nagyon szép fenék került így a látóterembe, és hám jól beleharaptam, és így visszakézből adott egy hatalmas frászt a Kati. Hát képzelj, szerencsétlen, mit érezhetett, ahogy nyúl, nem tudom miért. És valaki ez a... De én mondjuk én átokrosz kölyök voltam. Tehát, hogy én nagyon. De ez a másik, hogy mit köszönhetek a Lehel? Szerintem én mindent a Lehel piacnak köszönhetek. Az összes alapanyag tudásom, tehát az, hogy nekem a rebarbara, vagy a padlizsán, vagy nem tudom mi, az nem volt, mert az anyu vette, hiszen ott volt bolgár kertésznéni, aki ezt eladta.
1: Vagy például... Képzeld elő, szerintem még mindig van. Hát ott nagyon sokan, hát a régi, ugye más forma, de hogy nagyon-nagyon sok kereskedő a mai napig, ezek ugyanazok a családok és van lesz. Most is, igen.
2: Ez nagyon érdekes, nem? Akire emlékszem,
1: Nevenka név szerint, Nevenka, és szerintem...
2: Ez
1: és
2: lehet.
1: Igen, és
2: annyira
1: szerintem
2: előttem van az, hogy hol volt a néni, minden.
1: Akkor, hát majd megnézed, majd bemutatom, mikor jöttök, mert nyitva lesz egyébként akkor
2: hát,
1: a piac, és én
2: lánya,
1: szerintem több... Nem, ez egy idősebb hölgy, úgyhogy nem tudom, mennyire idősebb, de hogy simán lehet, hogy még az a generáció, tehát hogy abszolút lehet. Na majd kíváncsi vagyok, simán lehet, simán lehet.
2: Akire emlékszem, és tudom, hogy a családja ott is maradt, azok az ingerék, azok gyümölcsös, zöldséges gyümölcsösök voltak. Hát tudom, hol volt a gombás, ugye az viszonylag az elején a Bulcs utcához. Akkor az a másik, hogy mivel picik voltunk az Ildó barátnőm, mert ugye gyerekek voltunk, mink számunkra legalább ugyanolyan érdekes volt a Lehel piacon,

0: hogy mondjam, a pult alatti, vagy szóval a területet, az, hogy mi hullik oda le, vagy mi van. Persze, ott, vagy hát az... abszolút, vagy akkor például végigjárni a dinnyéseket, és mindenhol pofátlanul megkérni, hogy
1: lékelj, hogy, akkor még lékeltek, tudod, figyelj, már mire, nincs lékelés.
0: Ja, biztos,
1: már nem, nincs, már nem lehet. Már, aztán tiltott konkrétan, még a dinnyeárusnál, tehát még az útmenti dinnyeárusnál is nem
0: volt
1: szabad.
0: Volt ez a hosszú kés,
1: persze,
0: és
1: hát az üzlet nagyon jó volt.
0: Na most végigetted a lékeket, mert tök jól laktál, tehát, hogy ez a, vagy nem tudom, mindig kaptunk ajándékot a savanyúságosoktól is, mindenkitől kaptunk. Az őstermelő nénik, a teljesek, akik ott voltak, szóval nekem az egész.
1: Hát ez én ezt képzeld, hogy nem is tudtam, mert azt tudtam, hogy ott nőttél fel, de hogy a maga a Lehel piac, ez ilyen fontos szerepet töltött be.
0: Nekem egyetlen. Nagyon. Hát a Lehel.
1: Hát ez akkor pláne ott lesz a
0: helyetek. Ugye maga a környék is az egy régen különben temető volt.
1: Tudom, igen.
0: És ezért a Bocsú utcai háznak, úgymond az udvara, ahol meg ki voltunk sem az a hátsó udvar játszani, az ugye, hogyha egy picit beleástál, hogy csodákra bukkantál, és emlékszem, hogy viszem egyszer föl az anyuhoz, hogy nézd anyu, mit találtam, egy koponya. Hogy viszed innen, de azonnal a francba ki a lakásból. Hát mit képzesz, mit hozol ide?
1: Igen, nem, meg ugye, nem, ahol a templom, tehát ahol most ezt a templom van, ott volt eredetileg, és onnan költöztették ugye hátra, és akkor volt sokáig ez a bódé és régi piac, amit ugye nagyon szerettek, és 2002-ben egyébként, amikor az zöld könyvet megjelent, akkor lett
0: a Rajkéknak ez
1: a megosztó.
0: A kofahajó.
1: Én nagyon szeretem egyébként.
0: Biztos, hogy nekem egy másik, de ha én álmodom, mondom, én mindig a régi Lehel piacra.
1: És te piacozol most is?
0: Igen.
1: Hát hol, melyik piacra jársz?
0: Hát ezen röhögünk mindig, hogy mi mindig ezek szerint a mi családunk az a, vagy legalábbis én, a piac mellé költözünk. Tehát én laktam régen az Eszék utcában. Az Eszék utca mellett magyarul a Fehérvári piac.
1: Igen.
0: Most Pasaréten rakom. Igaz, hogy ott már a Buda nyugdott régen ugyanúgy piac volt, tehát nem ez a luxi, hanem rendes piac volt. Igen, hát nekem ez...
1: És akkor te hogy vásárolsz, tehát piacra mész, akkor te is ilyen transzba tudsz esni, vagy nagyon fegyelmezetet, azért alapvetően fegyelmezet vagy akkor azt mondod, hogy nem vásárolom túl magam, mert nem fogom tudni
0: feldolgozni. Először is nem vásárolsz a legelső körbe semmit. Nem?
1: Persze, hát akkor még hát csak nézegetsz.
0: Körbenézed. Onnan tudod meg, hogy ugyanazt ki mennyiért árulja. Igen. Vagy, hogy ennél ez szép, vagy annál az szép. És akkor fejbe megcsinálod egy ilyen mentális listát, hogy akkor mit hol kell. De a piacon nősz föl, ez kiskorodtól beléd. Persze. Első munkahelyem is a piacon volt. A tojásos, hát a Tojásos Józsikánál. Hát tojást árultam 6 évesen. Nem? Mit csináltam?
1: Tojásos Józsikánál?
0: Hát biztos volt rendes neve. Én a mi családunkban Tojásos Józsikának hívták.
1: De ez is a Lehelen Tojásos?
0: Hogyne?
1: Hát akkor azt majd kiderítjük, ne viccelj. Hát
0: utána nekik lett a belvárosban egy kis luxibb üzletük, mert amikor már...
1: Tojás butik.
0: ahol már száraz tészta. Tehát ami tojásos dolgok, meg talán tejtermékek, de a legelején a Tojásos Józsika tojást árult. És az anyu mindig tőle vette. És én meg mindig akartam dolgozni, mert ez nekem nagyon tetszett, nem tudom honnan, vagy. És akkor addig nyüstöltem az anyut, hogy ne, hogy szerezzem melont, és akkor a Tojásos Józsika, és föl voltam állítva, tehát hogy így voltak, tudod, a tojások, igen. Tehát a 30-as, és akkor engem oda fölállított, mert alig nem értem föl a pultot. Honnan adogattam?
2: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk, ma után Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Autner Zsófival és mai vendégével, Stály Judittal.
1: Jó, szóval, hogy akkor piacozol, transzba esel, én azért megveszed szeretem. A mindent, főzöl belőle.
2: Egy országról, vagy egy városról rengeteg mindent,
1: ha külföldön, ezt akarom külföldön, mondani. Ugye, piac igen, mellé foglaljuk minden, a szállást.
2: Igen.
1: Konkrétan a piac utcájában, nem?
2: Igen.
1: Mert az mindent, mindent meg.
2: Ez nagyon sokat elárul.
1: És akkor te milyen típusú piacozó vagy, szemléled az életet?
2: Vagy a halvendéglőbe.
1: Halvendéglőbe,
2: de még Katániában.
1: Én a nápolyi piacnak a halvendéglőjét imádom, ami egy ilyen műanyag, papír terítővel, és ott ülsz.
2: A Katániában is a halpiacnak az ízést. És ott slagozzák, érted? De az legalább igazi. Én tudom, szerintem nálam te jobban szereted az elegánsabb helyeket. De
1: nem,
2: én nem.
1: Dehogy is, hát nem. A, nem, én soha, én mindig, én is a...
2: Én az ízét szeretem. Én mindig azt mondom, hogy és ez mindig ez a lehelpiacon nőtt föl. Nézd, ugye, hogy te 13. kerület, és akkor hát, hogy te újlipótvárosi, vagy nem.
1: Én angyalföldi, nagyon gázdas.
2: Nem, én nem vagyok úgy, én angyalföldi, legyünk őszinték, az még...
1: Jó, mondjuk, hogy a lehelpiac a kettő határán.
2: Hát
1: nem?
2: Ipek, tehát, hogy... hát ipek, de az apukám az például a Fóti úton nőtt föl, és azért a Fóti út az a mai Kassák Lajos. És hát azt azért sok mindennek nevezhetjük, de újlipótvárosnak nem.
1: Ugye az a címe ugye a műsornak, hogy kóstoljuk meg, mindig van ez a beugró, én is mindig elfeledkezem róla, mert elsodor a beszélgetés, de azért, ha már itt van ez, akkor mondd el, légy szíves, hogy mit hoztál és miért ezt.
2: Azért hoztam, és miért ezt? Neked hoztam leginkább. De lehet, hogy másnak is, hogy mind a ketten szerintem nagyon szeretjük az argentin dulce de lecét, ami ugye a tejnek az édese, mondjuk így, hogyha szó szerint fordítom. Ez kvázi, ez a Majar Blanco, ez a perui változat, és mivel nagyon-nagyon sok-sok-sok év vágyakozás után nemrégiben eljutottam Peruba, ott láttam ezt. Ez nagyon hasonlít a dulce de lecéhez, de ahogy látod, világosabb
1: igen.
2: A színe, és ha meg fogod kóstolni, kevésbé intenzív is az íze.
1: Ez kvázi egy tejkaramella.
2: Ez is egy tejkaramella, de nem főzik annyit. Ideig, és tesznek bele gyakran, tesznek bele egy kis kukoricaliszt, kemény, igen.
1: Nagyon finom. Hát ez ugye az, amit ugye elkanalazgat.
2: Igen. És ugyanúgy minden az alfa horrez töltelékenek, stb.
1: Ez egy kis keks, amit ezzel a tejkaramellával ragasztanak össze, és a perui gasztronómia az beváltotta az ígéreteket, mert ott aztán elképesztő dolgok vannak.
2: Hozzáteszem, Buenos Aires is isteni, tehát ahol volt olyan szerencsém, hogy viszonylag hosszú ideig lakhattam,
1: mert ott van rokonság,
2: nekem van rokonom, igen, több is, és ott azért egy hónapot voltam, de nem Perúban nem voltam ennyi ideig, nagyon, nagyon szoros programom volt, gasztronómiai programom. Jó, ez a baj az utazással, hogy oké, hogy ebédelek, meg vacsizom, szívem szerint kétszer ebédelek, és kétszer vacsorázni.
1: És akkor, na te hogy utazol? Te hát, úgy utazol, hogy van már előtt egy ilyen Excel tábla, és
2: abszolút.
1: Kideríted séfkörökből, ismerősöktől,
2: abszolút.
1: Hogy hova kell menni, és akkor ott
2: abszolút.
1: Az két fő ebéd, vacsor, ide, kifőzde, piac.
2: És maximum változik. Például a Perúban most nagy segítségemre volt a Konrádi Zoli, akit ugyancsak nagyon régóta ismerek.
1: Még és van is étterme, ugye most is van, azt hiszem,
2: hogy
1: nem
2: van,
1: tudom, hogy
2: amikor,
1: még létezik-e.
2: Igen, hogy na, a bárió az nagyon jó, sőt, tényleg is ért is a dél-amerikai gasztronómiához, de én még onnan ismerem, amikor még Rice Landers, ugye ővé volt a rizs, és akkor utána elkezdte csinálni egy olyan halast, egy csodálatos halast, és reptette a kajákat a rózsakertbe, emlékszel?
1: Igen.
2: És akkor, amikor kiadtunk ilyen gasztronovellákat, meg gasztroregényeket, akkor én mindig tudom, neki húsosként ismeri a Zolit, de én mindig tőle kérdeztem, hogy szakfordításban, hogy az a hal, az micsoda, vagy az a tengeri kütyű magyarul hogy van, mert nem, mert oké, mindegyikre ráfoghatom, tintahaltimet, meg sügér, tudom, ha nem tudod írt, hogy sügér, nagyon félre nem, itt
1: és
2: a Konrád is.
1: És akkor most
2: sokat.
1: Ilyen gasztrokattanásban, akkor hogyha azt kérdezném, hogy mondjuk az elmúlt mondjuk fél évnek mi volt az a legemlékezetesebb gasztropillanata, akár étel, akár egy szitu, mert nagyon sokszor az van, hogy arra emlékszem, hogy ott ülök, és a levegő, meg a tenger, meg a nem tudom, meg a zajok, meg a piac, szóval, hogyha egy ilyet kéne most mondanom,
2: az abszolút Perúban, az Altoquepez. Az Altoquepez, az egy kifőznem, különben egy felkapott kifőznem, mert egy Netflix sorozatba is belekerült. Az Altoquepez volt számomra, ez a kifőzde, ez egy nagyon klassz hely. Nagyon háromféle kaja van, hello, ennyi. A minősége az csúcs, az árai azok abszolút megfizethetőek. Ez mindig ez van, hogy, hogy ilyen messzi helyre mondjuk Dél-Amerikába eljutni nehéz. Ott már maga a kaja, ha csak nem mész luxi éttermekbe, akkor nem lesz. Hát itt mindenképp a szevítség.
1: Ezek, hogy ezek a marinált, citrusos marinált halak, ami szinte nyers, de közben a citrom ugye megdolgozza, megfőzi.
2: Ugyanaz történik vele, mint ha ő érné, mert a sav hatására ugyanaz történik a fehérjével, de ez rajtam kívül soha senkit nem érdekelt a kémiai része. Szóval, hogy ebben voltak ezek a hatalmas kukoricaszemek, ami ha akarom,
1: tudom,
2: olyan,
1: melyik.
2: Mint egy olajos magamban az értelemben, hogy úgy van teste, ahogy ráharapsz, de belül meg egy ilyen krémes teljes érzés.
1: Hát az nagyon-nagyon kivannak ezek találva. Na és akkor a gasztrobakancs listán mi az, ami még még nagyon vágysz, és még nem volt.
2: Még sokszor visszamennék Bilbaóba, de nem a Michelin csillagosokhoz. Nekem elég volt, hogy ennyi vagyon érte egyem a hülyeséget, már bocsánat, de tényleg, de ki hozzá, érted? Hogy ez milyen klassz az előétel, ami úgy néz ki, mint egy reggeli toalett készlet, mert van benne arclemosó, meg szivacs, meg oké, már megvolt, nem érdekel, tehát nem, bocsi, nem érdekel, én a sarki kocsmában megyek, az engem sokkal jobban szórakoztat. Nagyon szeretnék Hannával visszajutni Buenos Aires. A Buenos Airesnek a gasztronómiája.
1: És nem Argentináról, voltam még.
2: Nem Argentináról beszélünk, hanem Buenos Airesről. Uh-huh. Ugye a 60%-a, akik alapították be, az olaszok voltak. Tehát olyan fagylaltja van, hogy sírsz. De tényleg, és nem így, mint Magyarországon, meg akár Európában is, hogy nyitott fedélben árulják, hanem mint régen. Ezek ugye le vannak fedve ezekbe a régi, nem tudom, minek mondjam.
1: Kerek, szép pultokban.
2: Hiszen védik a melegtől, mert ha megolvad és újra visszafagy meg, az teljesen más kristályszerkezet lesz, jég, és más lesz a textúrája.
1: És a Hanna egyébként mennyit vett át ebből a gasztróból? Tehát kicsit azért úgy gasztró, meg úgy érdekli, meg a története, meg a nem tudom, meg szeret, hát ennyi nyilván szeret, de hogy mondjuk érdekli olyan mélységeiben, mint téged?
2: Szerintem a történeten nem érdekli annyira, a főzés az nagyon. Az jól főz.
1: Nagyon jó.
2: De nem, de ebből nincs ilyen nagy izé csinálva. Tehát igen, ő főz magának, főz másoknak, tök jó sóletet csinál, tök jó. De ahogy ő szoktam mondani, ő egy gasztrocsaládban nőtt föl, hiszen az én
1: neki
2: férjem,
1: ez a természetes,
2: igen,
1: nem?
2: Hiszen az én férjem is jól főz.
1: Hát aki de... aztán egy igazán megszállott szent őrült módban főz, tegyük hozzá.
2: Igen, de a Csaba nem süt, az az egyetlen. Tehát a süti az a kizárólagos, az a privilégium nekem. Hogy...
1: Jó, hát az nem egy rossz munka megosztás.
2: Nem.
1: Na jó, figyelj, én ezt bármeddig elhallgatnám még, tényleg, de sajnos lejárt az adásidő, úgyhogy nagyon köszönöm, nagyon élveztem, és mondjuk el ugye a lényeget a hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy a Flódni a Lehel csarnokban, és nagyon várom, alig
2: nagyon
1: várom.
2: Jó színészek jönnek.
1: Jó, azt színészeket azt mondjuk el, mert hát az a legjobbakat, fantasztikus.
2: Stefanovics Angéla, Szabó Győző, Szabó Kimmel Tamás, Járai Máté. És hát Novák Péter.
1: Úgyhogy frenetikus lesz, nagyon frenetikus lesz vasárnap, június 14-én a Lehel csarnokban, 10 órától kezdődik a program, 11:30
2: körül
1: lesz maga a Flódni, de előtte is sok minden történik.
2: Azt, hogy meddig lesz, azt nem tudom, ezeknek nem lehet mondani, hogy álljatok le.
1: Tehát az nem lesz az a baja szerintem senkinek, hogyha nincs kedvük leállni, mert olyan flóban vannak, Flódniban vannak. Fú, úgyhogy nagyon várom, és reméljük, hogy minél többen önök is eljönnek, biztatom önöket erre is, és köszönöm szépen, szuper volt, nagyon örülök, hogy eljöttél, és itt együtt racsoltunk egy kicsit, köszönöm.
2: Én köszönöm.
1: Jövő vasárnap pedig várom önöket a szokott időben, újabb vendéggel.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztró műsorom Autner Zsófival és mai vendégével, Stály Judittal, a műsor pedig hamarosan visszahallgathatják teljes hosszában a YouTube-on, illetve a Sláger FM alkalmazásban. Én Csákl Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt! Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megnyílt Veszprémben az MTA Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlata. Később lesz az idei Raiffeisen kék szalag nagydíj. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultság meghosszabbítását. Megnyílt Veszprém belvárosában a Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándor kiállítása. A posta előtti téren felállított tárlat az akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából indult országjáró körút része. A látogatók virtuális sétán ismerhetik meg az MTA budapesti székházát, interaktív felületeken böngészhetik a magyar tudomány eredményeit, és kutatókkal készült videókat is megtekinthetnek. A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy a tudomány közelebb kerüljön a mindennapokhoz, és azokkal is találkozzon, akik nem kifejezetten tudományos programot keresnek. A tárlat Veszprém után Balatonfüredre utazik tovább. Az ingyenesen látogatható kiállítás a következő hetekben várja az érdeklődőket a Kossuth utcában. Június 12-én Veszprém is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amelynek keretében egyestére sportpályává alakul a város. Az Erzsébet-ligetben és több más helyszínen éjfélig várják a mozogni vágyókat. A szervezők szerint minden korosztály számára kínálnak programokat, így családok, baráti társaságok és rendszeresen sportolók egyaránt bekapcsolódhatnak. A résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, de esti kerékpártúra, nordic walking és vezetett séta is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy minél többen megtapasztalják a közös mozgás örömét. A programok ingyenesen látogathatók, és a sport mellett közösségi élményt is kínálnak az érdeklődőknek. Június 14-én rendezik meg a Veszprémi Tekergő elnevezésű közösségi kerékpáros programot, amelynek célja nem a versenyzés, hanem a mozgás és a kerékpározás népszerűsítése. A résztvevők négy különböző útvonal közül választhatnak, és saját tempójukban teljesíthetik a távokat. A rajt és a rendezvényközpont az Acticity-ben kap helyet, a részvétel pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A teljesítők bronz, ezüst vagy arany minősítő oklevelet kapnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj Balaton kerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása. Emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az átlagos 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre. Ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A szintidő most is 48 óra lesz.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítása miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezrásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvári utcában a Rákospalotai körvasúsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös sév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. A 943-as éjszakai jár a terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállót, valamint Szentendre felé Pomáz megállót sem. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Vanzon Bune és a Sorry I Am Here For Someone Else, szóval már is elsőként tartsanak velem, jó reggelt!

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ellátogathatnak a Budai Hídfősör Fesztiválra a Petőfi Budai Hídfőihez, méghozzá még a mai nap folyamán. Remélhetőleg szuper új budapesti gasztrofesztivál elindulásának lehetnek szemtanúi, ha ellátogatnak még a mai napon a Petőfi Budai Hídfőihez. A hazai sörfőzék mellett természetesen futrákok is várnak mindenkit a Dunaparton, tehát a mai nap folyamán még, melyhez mindenkinek nagy kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig zajlik a koncert élmény hete, miközben belépő egyeket nyerhetnek a Budapesten fellépő világsztárok koncertjeire. Ma például lesz majd szintén játékunk, és elvihetik nálam a Scorpionsra szóló belépő egyet. Érdemes figyelni és fülelni, harmadikként kell telefonálni, és két kérdésre kell helyesen válaszolni, ha pedig helyesen mindkét válasz, akkor már is önni a páros belépő. Úgyhogy játékra fel érdemes figyelni és fülelni a Scorpions dalt, ami bármikor érkezhet. Most pedig érkezik nálunk Dua Lipa és a Training Season.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét, jó pihenést mindenkinek, és játszunk is, bármikor érkezhet majd a Scorpionzzal, hogyha meghallják, akkor pedig harmadikként kell telefonálni, a 06303030958-as számot kell, tehát harmadikként kihívni, és ha önök a harmadikok, akkor a két kérdésre kell helyesen válaszolni, és már is önöké lehet a páros belépő, tehát a Scorpionzz budapesti koncertjére, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni, bármikor érkezhet tehát a Scorpionzzal. Most pedig szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót a mai nap időjárásáról. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Most nagyjából 10 és 17 fok közé csökkent a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, hétvégére egyirányították a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51 a villamos helyett pótlóbuszra utazhatnak karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es, 23-as villamos, illetve a 224-es és a 224 autóbusz igénybevételét ajánlják. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhatva a villamospálya felújítása miatt.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót majd a várható időjárásról is, és játszunk, hiszen ha meghallják a Scorpionzalt, akkor harmadikként kell telefonálni a 06303030958-as számot, és ha önök a szerencsések, akkor elvihetik majd tőlem ezt a páros belépőjét, tehát a Scorpions budapesti koncertjére, úgyhogy figyeljenek. Daft Punk és a One More Time pedig jön már is az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Drónok repkedtek a Pannon Egyetemen. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Anna Góra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezetet a jövőben Cserpalkovics András vezeti. A székesfehérvári polgármester a leköszönő Szita Károly helyét veszi át a 25 nagyváros tömörítő érdekképviselet élén. Cserpalkovics András hangsúlyozta, hogy pártpolitikai különbségektől függetlenül kívánja képviselni a városok érdekeit, és szükségesnek tartja az önkormányzati finanszírozási rendszer reformját. A közgyűlés új elnökséget is választott, amelyben kormánypárti és ellenzéki polgármesterek egyaránt helyet kaptak. A tisztújítás után azonban Pintér Bence bejelentette, hogy Győr felfüggeszti tagságát a szövetségben. A városvezető szerint a szervezet élére nem lett volna szabad ismét fideszes politikust választani, ezért kezdeményezi Győr csatlakozását a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. Tovább csökkent a Balaton vízszintje. A siófoki vízmércénél szerdán már csak 83 cm-es volt az átlagos vízállás. A tó az elmúlt két hétben összesen 3 cm-t veszített vízszintjéből, ami a tartósan száraz időjárás következménye. A szakemberek szerint a következő napokban érkező záporok lassíthatják az apadást. Közben a Balaton víze egyre melegebb, Siófoknál már 21,5 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. A vízállás alakulása a turizmus, a hajózás és a strandolás szempontjából is kiemelt jelentőségű. A térségben továbbra is figyelemmel kísérik a csapadék mennyiségét és a tó állapotának változását. Közel 400 középiskolás és egyetemista vett részt a Drónia Rócsó Veszprémi állomásán, amelynek a Pannon Egyetem adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok gyakorlati élményeken keresztül ismerkedjenek meg a drón technológiával és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, valamint a veszélyeivel is. Az előadásokon szó esett a drónok rendvédelmi alkalmazásáról, az emmi mindennapi használatáról és a drónépítés alapjairól. A program legnépszerűbb elemei közé tartozott a drónfoci, a lézerlövészet, a légifotózás és a rendőrségi kutyás bemutató. A szervezők szerint a jövő munkavállalói számára elengedhetetlen a modern technológiák tudatos és felelős használata. Az országos roadshow a tervek szerint további helyszíneken folytatódik. A szakképzés legkiválóbb diákjait, oktatóit és duális képzőhelyét díjazta a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. A rendezvényen elismerést kaptak az év tanulói, valamint az országos szakmai versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok és felkészítőik. Simon Attila kamarai elnök hangsúlyozta, hogy a szakképzés kulcsszerepet játszik a jövő vállalkozásainak sikerében. A díjazottak között több szakma képviselői is helyet kaptak, a mechatronikai technikustól a szakástechnikusig. Az országos döntőkben 5 Veszprém vármegyei diák szerzett dobogós helyezést. Az év duális képzőhelye címet a Jost Hungária Kft. Nyerte el, amely évek óta segíti a tanulók gyakorlati képzését. Ingyenes nyílt nappal kedveskedik a balatonfüredieknek az Anna Góra Aquapark június 27-én szombaton. A város lakói érvényes balatonfüredi lakcímkártya felmutatásával díjmentesen használhatják a vízi élménypark valamennyi szolgáltatását reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. A rendezvényre összesen 1200 látogatót tudnak fogadni. Az Anna Góra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízélményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és gyermekélménymedencével.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszély elhárítása miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezrásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvári utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti Héváti járót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös sév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. A 943-as éjszakai jár a terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállót, valamint Szentendre felé Pomáz megállót sem. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár percen indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és hogyha ebben az órában meghallják a Scorpionzalt, akkor harmadikként kell telefonálni, és ha tudják a helyes választ a kérdéseimre, akkor már is önöki a páros belép a Scorpionz budapesti koncertjére. Tartsanak velem!

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, és zajlik ugye a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. A legnagyobb sztárok budapesti koncertjére nyerhetnek tőlünk páros belépőjegyeket. Ebben az órában, illetve akár a következő órában is, de bármikor érkezhet a dal, a Scorpions koncertjére viheti el tőlem a páros belépőjegyet. Nincs más dolga, mint hogyha meghallja a Scorpions dalt, ami bármikor érkezhet, harmadikként kell telefonálni, a 0630 30 95 8-as számunkat. És ha már programok, akkor klímahétvége lesz a pesti alsórakparton majd június 12 és 14-e között. A klímavédelem, a közösségi élmények és a fenntartható életmód kerül a középpontba jövő hétvégén. A klímahétvége inspiráló programokkal, interaktív kiállításokkal és gyakorlati ötletekkel mutatja meg, hogyan lehet a fenntarthatóság a mindennapok természetes része. Lesz majd Szigettúra, a Margit sziget, az Óbudai sziget és a Népszigetet érinti a rakparton induló kerékpáros körút, de kipróbálható az áramfejlesztő kerékpár is majd mindezt a pesti alsórakparton a jövő hét folyamán. Úgyhogy jó kikapcsolódás mindenkinek, úgyhogy figyeljenek és füleljenek nagyon, hiszen egy ismerős dal indul már is, úgyhogy most higgyen a harmadik 2 0 30 95 8-as számunkon.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégében is ugye zajlik a koncertélmények nyara. A Scorpions budapesti koncertjére vihetnek el tőlem egy páros belépőjét. Ugye elhangzott a Scorpionszal itt a Sláger hétvégében is, és nézzük, hogy ki a harmadik telefonálónk. Sláger FM, Csáki Attila vagyok.
1: Szia, szeretnék játszani.
0: Hogy hívnak? Megkérdeztem a neved?
1: Igen, én Zoltán vagyok, és nagyon szeretném ezt a koncertet. Imádom a Scorpions.
0: Na hát a harmadik voltál, az már biztos, úgyhogy két kérdésem van, ezt megkérdeztetem egyébként még, hogy honnan beszélsz, honnan telefonálsz?
1: Óbudáról.
0: Ó, tök jó. Na hát akkor gyorsan van két kérdésem, hogy helyes a válasz, nem ezek a kérdések. Akkor tiéd a páros belépődet a Scorpions koncertjére. Melyik országból származik a Scorpions együttes?
1: Németország.
0: A válasz helyes, szuper, jó. És egy kérdésem van még a Sláger FM-mel kapcsolatban. Ki a két állandó műsorvezetője a Sláger reggelnek, ugye hétköznap?
1: Szamogyi Zoltán és Fordán Petr.
0: A válasz helyes, úgyhogy gratulálok téged a páros belépő nagyon a Scorpions köszönöm. Budapesti koncertjére okay, majd
1: szuper.
0: Június 20-ára. Kit viszel okay. magaddal?
1: Igen, a barátnőmet, Andi.
0: Na hát akkor nektek nagyon jó szórakozást kívánok igen. majd a koncertre. Érdemes figyelni és fülelni, tehát aki lemaradt volna, ne csüggedjen, még a délutáni órákban is lesz játék, és folyamatosan játszunk itt a Sláger FM-en. Most pedig nézzük az időjárás, illetve mi a helyzet az utakon. Arról is ejtünk egy pár szót. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Most nagyjából 10 és 17 fok közé csökkent a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszély elhárítása miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezrásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvári utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti Héváti járót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös év helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. A 943-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Pomáz, Dózsa-György utca megállót, valamint Szentendre felé Pomáz megállót sem. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. 06-30-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és ugye megvolt a játékunk. A legnagyobb sztárok budapesti koncertjére nyerhetnek tőlünk ugye belépőjegyeket. Mindig figyeljék a Sláger FM műsorát, hiszen mondjuk, hogy melyik dalt kell meghallani adásban, hogyha meghallják az adott dalt, akkor harmadikként kell telefonálni, és ha tudják a helyes választ a két kérdésre, akkor már is önöké a páros belépőjegy a legnagyobb világsztárok budapesti koncertjére. Tehát itt a Sláger FM-en annyit megsúgok, hogy délután is lesz majd játék, úgyhogy érdemes figyelni és fülelni a Sláger FM-en. Most pedig folytatjuk az órát Ágos Slágerével, Adj hitet, ez szól itt a Sláger hétvégében most. Szépen.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Ez a... Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Let me tell you.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra kellett éleszteni a Lufia énekesnőjét a Budapest Parkban. Klímahétvége lesz a pesti alsórakparton. Klein Dávid újabb 8000-es expedícióra indul. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Szolnoki Zsófia Sárát, a Lufia énekesnőjét újra kellett éleszteni, amikor rosszul lett a zenekar Budapest Parkban adott koncertjén. A Telex azt írja, a zenekar egy számot játszott el, mielőtt az énekesnő rosszul lett. Szolnoki Zsófia Sárának a park egészségügyi személyzete sietett a segítségére, majd stabil állapotban adták át a mentőknek, akik elszállították, olvasható a Lufia Facebook oldalán. A Lufia az Elefánt előzenekaraként szerepelt a parkban, és a történtek után az Elefánt tagjai úgy döntöttek, elhalasztják a koncertjüket. Június 12-e és 14-e között a pesti alsórakparton tartják a klímahétvégét, amikor a klímavédelem, a közösségi élmények és a fenntartható életmód kerül a középpontba. A klímahétvége inspiráló programokkal, interaktív kiállításokkal és gyakorlati ötletekkel mutatja meg, hogyan lehet a fenntarthatóság a mindennapok természetes része. Lesz szigettúra, a Margit szigetet, az Óbudai szigetet és a Népszigetet érinti a rakpartról induló kerékpáros körút, de kipróbálható az áramfejlesztő kerékpár is a Green Zone standjánál. Egész nap jelen lesznek a civil szervezetek is, a Budapest Bike Mafia, a Budapesti Közlekedési Központ, a Humusz Szövetség és mások. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtól idén az 58. Kékszalag Nagydíj Balaton kerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz. Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása a Siemens Combino Supra villamos. A jubileum alkalmából június 13-án nyílt napot rendeznek a Hungária kocsi színben, ahol többek között betekintést nyerhetünk a villamosok karbantartásába, közelről is megnézhetjük a kombinót, emellett vezetett telephely látogatás vár az érdeklődőkre, amely keretében szakemberek mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről. A programon való részvétel ingyenes. Ismét egy 8000-es megmászására készül Klein Dávid, ezúttal a 8051 méteres Broad Peak-et tervezi megmászni pótlólagos oxigén és serpa asszisztencia nélkül. A Broad Peak egy 8000-es csúcsa Karakorum-hegységben, amelyre Klein több mint 25 év után tér vissza egy újabb expedíció keretében. 2000-ben Klein vezette azt a 9 tagú magyar expedíciót, amelynek két tagja, Ács Zoltán és Mécs László első magyarként érte el a hegy csúcsát. Azóta további magyar expedíciók is próbálkoztak a egyel, közülük több sikerrel járt. A 2023-ban a Mount Everest megmászása közben elhunyt Suhajda Szilárd, 2014-ben a Broad Peak-en állt először 8000-es csúcson. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen, 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, még élénk lehet a légmozgás. A hét első napján is csak fátyol felhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék. 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet.
2: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorvágy csomópont felhajtóvágát. A főváros útjairól pedig hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A negyedik kerületben a Fóti úton, a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra készülnek ma 17 óráig burkolatjavítás miatt. Hétvégére lezárták a Jászberényi út szervíz útján a Tündérfürt utcai visszafordulót, méghozzá karbantartás miatt. A Jászberényi út szervíz útján befelé sávlezárásra készüljenek. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma 15 és 18 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak, a Kóskároly téren ma 11 óra 30 és 12 óra 20 között vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak majd a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig majd már a mai naptól sűrűbben indul. 0630-30-95-8-es pedig a hívható számunk. Ide várom a közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 14 óra után pár perccel köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és ebben az órában is érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Itt ha már is elsőként Teddy Swims slágere, szól a The Door, tartsanak vele!

0: guys, it's Taylor.
1: It's me,
0: Taylor.
2: A Sláger FM. Minden, amit

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Gracie Abrams és a Dessot rúszolt az előző percekben, és nyílt nap lesz majd a Hungária kocsi színben június 13-án. Idén ünnepi 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása, a Siemens Combino Supra villamos. A jubileum alkalmában június 13-án nyílt napot rendeznek a Hungária kocsi színben, ahol többek között betekintést nyerhetünk a villamosok karbantartásába, közelről is megnézhetjük a kombinót, emellett vezetett telephely látogatás vár az érdeklődőkre, amely keretében a szakemberek mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről. A programon való részvétel ingyenes, mindez majd június 13-án, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Lisa Stansfield és az All Around the World pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez volt Olly Murs és a Dance With Me Tonight itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó itt jó pihenést kívánok mindenkinek. Ki mit csinál a mai nap folyamán, merre mennek, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. Délután pedig majd érkezik Karakas Balázs a Sláger Hétvége délutáni felvonásával, úgyhogy érdemes velünk tartaniuk, és lesz majd játék is, hiszen itt a Sláger FM-en a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek tőlünk belépőjegyet. Ugye a legnagyobb világsztárok látogatnak el Budapestre, és ezekre a koncertekre nagyjából már csak itt a Sláger FM-en van lehetőségű belépőjegyet szerezni, hiszen minden jegy elkelt nagyon-nagyon sok koncertre. Most pedig nézzük a mai nap időjárását. A mai nap folyamán sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Most nagyjából 10 és 17 fok közé csökkent a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorvágy csomópont felhajtóvágát. A főváros útjairól pedig hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra készülnek ma 17 óráig burkolatjavítás miatt. Hétvégére lezárták a Jász-Berényi út szervíz útján a Tündérfürt utcai visszafordulót, méghozzá karbantartás miatt. A Jász-Berényi út szervíz útján befelé sávlezrásra készüljönek. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma 15 és 18 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak, a Kóskároly téren ma 11 óra 30 és 12 óra 20 között vonulásos rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak majd a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig majd már a mai naptól sűrűbben indul. 0630 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési információt. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Vasárnap révén szintén érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása, Karakas Balázsval is a legkiválóbb zenékkel és a programokkal. Hogy vagy, mi újság?
1: Szia! Én tökéletesen pláne, hogy néztem itt a budapesti időjárási előrejelzést, hogy holnap már akár 31-2 fok is lehet a fővárosban. Te mennyire várod a palatoni életérzést?
0: Én nagyon, úgyhogy én abszolút ilyen nyár és palaton fanatikus vagyok, úgyhogy én már nagyon várom az igazi nyarat, amikor jó meleg a Balaton. Bár tudom, kicsit többet kell most sétálni, sajnos itt a vízállás miatt, de ennyi. Ezt azt gondolom belefér, az, hogy lemehetünk a Balatonra, és kicsit így elveszhetjük a vízpartot, ez szerintem csodás volt.
1: De figyelj, van ennek egy feelingje egyébként, tehát amúgy egy picit én is várom annak ellenére, hogy én gyűlölöm a meleget, de hogy így beoppanunk a kocsiba, fel az M7-esre, lemegyünk, érted? És akár még meló után is csak így lógatjuk egy kicsikét magunkat a vízben, vagy haza. Tehát tök jó.
0: De egyébként igen, abszolút, ez egy jó életérzés szerintem. Főleg nyáron, mikor tényleg így odakint azért van 50 fok a betonon. Na mindegy. Jó munkát a délután órákra, és jó hűsülést majd mindenkinek, jövő héten pedig majd ismét találkozhatunk.
1: Bizonyám, szia is.
0: Jó munkát a viszontlátásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
1: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
9: Megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés. A lakosság bevonásával tervez lépéseket a veszprémi önkormányzat a vadkárok ellen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A javaslat szerint a hivatal nem lát el tényleges közfeladatot, létrehozása politikai célt szolgált, és nyomásgyakorlásra használták állampolgárokkal, szervezetekkel és sajtótermékekkel szemben. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításához meg kell szüntetni azokat az intézményeket, amelyeknek nincs valódi szerepük a közjogi rendszerben. A hivatal 2024. február 1-e óta működik, vezetője Lánci Tamás. A megszüntetésről szóló törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasi Kvenes Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a veszprémi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Egyre több vad jelenik meg Veszprém vármegye lakott területeinek közelében, és ezzel együtt nő a vadak által okozott károk száma is. A tavalyi évvégén módosított vadgazdálkodási törvény szerint a településeken kárt okozó vadak befogása vagy szükség esetén elejtése immár az önkormányzatok feladata, írja a Vehír. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a probléma kezelése nem oldható meg kizárólag kilövéssel, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Gyula Firátóton már közös bejárást tartottak az önkormányzat, a vadásztársaságok, a rendőrség és a lakosok részvételével a lehetséges megoldások feltárására. A tervek között szerepel egy új online tájékoztató felület létrehozása is, amely segíti a lakosságot a védekezési lehetőségek megismerésében. A feladat jelentős költségekkel jár, miközben erre a célra egyelőre nem érkezett külön kormányzati támogatás. Elkapta a rendőrség azt a csalót, aki olyan balatoni ingatlanokat hirdetett és adott kiszállásként, amikhez semmi köze sem volt. Az elkövető balatoni szállásokat osztott meg közösségi oldalakon, az érdeklődők pedig rendre elküldték neki az előleget. Több sértett már csak akkor jött rá, hogy átverték, amikor nem találta a lefoglalt szálláshelyet a megadott címen, írta a rendőrség közleménye. A 44 éves férfi még a barátnője lakását is többször áruba bocsájtotta, annak ellenére, hogy ott laktak. A budapesti férfi 2023 és 24 között 4 millió forintot csalt ki áldozataitól. A debreceni rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók lezárták az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre. Átfogó csapadékvíz elvezetési fejlesztés kezdődött Sümegen annak érdekében, hogy a város hatékonyabban védekezzen az egyre gyakoribb villámárvizek ellen. A beruházás részeként egy korábbi murvabánya területén új záportározót és szikkasztómedencét alakítanak ki, amely képes lesz felfogni a hirtelen lezúduló csapadékvizet. A fejlesztés a 84-es főút feletti városrészt érinti, ahol az elmúlt évek intenzív esőzései jelentős károkat okoztak az utakban és az ingatlanok környezetében. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztonságosabbá tegye a várost és szélsőséges időjárási helyzetek idején is.
10: Mondjuk a közlekedés híreit is itt a Sláger FM-en. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra. Lassabb lehet a haladás szakaszonként a Budaörsi úton, több az autós a Margit körúton, illetve a budai oldalon a rakpartokon is telítettebbek a forgalmi sávok. Hát gondolom, ennek köze van ahhoz, hogy ugye a pesti alsó rakpartot erre a hétvégére is lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között. Több az autós szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton is, illetve a Nagykörút és a Hungária közötti szakaszon bizonyos kis utcákban is lassabb lehet a haladás, úgyhogy erre készüljenek azok, akiknek arra felé lenne dolguk. Számoljanak arra a Budapesten, hogy szakaszos és időszakos korlátozás lehet a Dózsa-György úton, a Podmanicki utca és a Damjanich utca között 13 óráig. Lezárták az Olof Pál sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai út között délután 3 óráig futóverseny miatt. Számítani kell arra is, hogy a hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt. A Fóti úton a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra készülhetnek ma délután 5 óráig burkolatjavítás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Vasárnap az ebéd mellett is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Játékkal, izgalmasságokkal, rengeteg mindennel készülök, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni. Első körben Álvaro Soler adja a délutánunk rendületét a Szófiával.

Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Itt a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Százágra, verőfényes napsütéssel, 27-28 fokkal jelenleg Budapesten, de hát lesz ez még ennél melegebb is. Pont ezért lehet érdemes betervezni valami könnyed, nyári, szabadtéri programot, mert hogy egyébként folytatódnak a filmvetítések a Városligeti Kertmoziban, egész nyáron várnak minket ott a Pavilon Kertben, érdekes, ingyenes filmekkel, a 100 éves fák alatt lehet egy picikét pihengetni. A dolog úgy néz ki, hogy szerdán kedvenc klasszikusokat vetítenek, péntekenként romantikus esték vannak, szombatonként pedig családi kedvencek kerülnek a vetítővászonra. A következő alkalom egyébként június 10-én lesz szerdán este 6 órától, ahol a Good Will Hunting kerül a vetítővászonra, aztán pénteken a Hogyan tudnék élni nélküled, 13-án szombaton pedig az Addams Family, a Galád család. Jó szórakozást kívánok hozzá! Zsidával most a folytatásban, ez is egy filmvetétdal volt. Szeress most!

0: 18 fokot mutatnak a hőmérők, egy-két felhő van az égen, de hát ezek nem igazán harapnak. Ebből eső jelentős mértékben legalábbis nem várható a mai nap folyamán. Viszont az északnyugatira forduló szél akár Budapesten is megélénkülhet. A legmelegebb órákban a fővárosban 30 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Holnap is a napsütésű lesz városunkban a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy holnap is száraz lesz majd az időnk. Hajnalban 19, napközben 32 fok lehet. Mondom a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Ne felejtjék, a pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet és a Margit hidak között, így azt a szakaszt autóval nem lehet megközelíteni. Helyette sokan a budai oldalon mennek a rakpartokon, ennek okán ott telítettebbek a forgalmi sávok. Több az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungárián is egyes szakaszokon, valamint egyes részeken a Rákóczi úton is több autóssal találkozhatunk, ott legyenek türelmesek. Nemrég Zsolti arról írt nekünk SMS-t, hogy a Tököli úton történt egy kisebb baleset. Érdemes lehet azt a szakaszt is valamelyik párhuzamos utcán például elkerülni. Mindezek mellett lehet némi forgalmi korlátozásra is készülni, szakaszos és időszakos lezárás lehet a Hősök terén körbe és a Kóskároly sétányon, a Városligeti fasorban a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Dózsa-György úton a Podbanicki utca és a Damjanich utca között. Lezárták az Alofpálme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai út között egészen délután 3 óráig futóverseny miatt. A hétvégére egyirányosított a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Kelly Rowland, David Guetta és a Well Love Takes Over. Itt a Sláger FM, vasárnap délután is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Verőfényes napsütéssel a fővárosban, délután már akár 30 fok is lehet. Persze ennek megfelelően azért az UV-sugárzás is erős, így ha valamerre útnak indulnának, akkor mindenképpen gondoskodjanak a bőrük megfelelő védelméről. Mindeközben a Sláger FM-en zakatol tovább a koncertélmények nyara. Most Jason Derulo dalt keresünk a rádióban. Amint meghallják, hogy Jason Derulo énekel, azonnal hívják a 0630 30 30 95 8-as számunkat, hiszen a harmadik telefonáló játékba kerül, és bizony ő lesz az, aki ha helyesen válaszol a kérdéseinkre, akkor mehet másodmagával Jason Derulo budapesti koncertjére. Úgyhogy figyeljék nagyon a Sláger FM-et, tessék vadászni Jason Derulo dalait, addig a következőkben már egy könnyed dal, Rima és Selena Gomez, Calm Down.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Légijárat indul Budapest és Torontó között, felújítják a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-hidat. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. François Berizou, a Budapest Airport vezérigazgatója szerint az új Budapest-Torontó járat jelentős mérföldkő, ezzel nem csak Kanadát, hanem az Air Canada hálózatán keresztül az Egyesült Államok, a Karib-térség és Dél-Amerika számos célállomását is könnyebben elérhetik majd az utasok. Ősszel megkezdődhet a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút ZRT elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A fejlesztés legfontosabb eleme a rendkívül leromlott állapotú pályalemez teljes cseréje, amelynek nyomán a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre bővül. Az új szerkezet nagyobb közúti terhelési követelményeknek is megfelel majd. A munkák várhatóan 2027 nyarára, az ajánlati felhívásban szereplő opciós rész megrendelése esetén pedig 2027 végére érnek véget. Idén június 20-án Budapest ismét különleges arcát mutatja meg, amikor megrendezik az év egyik legnépszerűbb kulturális eseményét, a múzeumok éjszakáját. Ezen az estén több mint 200 múzeum, galéria és kulturális intézmény várja a látogatókat rendhagyó programokkal, és a város igazi pezsgő kulturális térségé alakul. A rendezvény egyik legnagyobb előnye az egyszerűségében rejlik, egyetlen karszalaggal számtalan kiállítás, tárlatvezetés, koncert és különleges program látogatható végig. A karszalag már elérhetők a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, így érdemes időben beszerezni őket. A Budapesti Közlekedési Központ idén is elindítja a múzeumbuszokat, amelyek 7 különböző útvonalon közlekednek összekötve a legfontosabb helyszíneket. Június 12-én rendezik meg a mozgás éjszakáját a Hősök terén és a Városligetben, ahol ismét belekóstolhatunk számos mozgásformába, a zumbától a jógáig, a spinningtől a harcművészetekig. A rendezvényen a szápa, kajakkenu és a sárkányhajó is kipróbálható lesz, míg a bátrabbak egy óriás mászófalat is meghódíthatnak. A program része az éjszakai futás, görkorcsolyázás, valamint kerékpár és gyalogtúra, ezek mellett floorball, korfball, streethockey és tollas is várja a sportolni vágyó. Kovács Gyöngyi Zenét 360 című immerzív audiovizuális installációja június 11-én lesz látható a Magyar Zeneházában. A projekt azt vizsgálja, hogyan válik a hang vizuális élményé, és milyen hatást gyakorol mindez az érzelmi állapotra. A dóm generatív megjelenítését tibeti hangtálak és gongok vezérlik valós időben. A befogadók egy olyan algoritmikus térbe léphetnek be, amelynek formavilágát valódi kutatáson alapuló belső emberi képzett társítások alakítják. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen, 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, még élénk lehet a légmozgás. A hét első napján is csak fátyol felhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék. 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet.
2: Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, mondom a friss közlekedési információkat. Ami ugye nagyon-nagyon fontos, hogy átadták a hétvégére a pesti alsórakpart Erzsébet és Margit híd közötti szakaszát a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így az autósoknak más útvonalat kell választani. Fontos tudni róla, hogy a nagykörúton szakaszonként lassabb lehet a haladás, mint ahogy egyes részeken a Hungária körgyűrűn is, valamint a Rákóczi úton is több lehet az autós. Fontos felkészülni arra, hogy lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai út között délután 3 óráig futóverseny miatt. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Lezárták a hétvégére a 19. kerületi Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti hév átjárót a József Attila utca közelében karbantartási munkálatok miatt egészen hétfő hajnalig. A 4. kerületi Fóti úton a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra számíthatnak ma délután 5-ig burkolatjavítási munkálatok miatt. És rendezvényt tartanak holnaptól a Hung Expo területén, a környéken a Szokottnál is erősebb forgalomra számíthatnak, ennek okán a 10-es autóbusz már mától sűrűbben indul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is Karokas Balázsra rádiózhatnak. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Tart a Sláger FM koncertélmények nyara. Mondom hamarosan a részleteket, annyit megsúgok, hogy Jason Derulo dalt keresünk a folytatásban is, és persze játsszuk addig is a legnagyobbakat. Énekel Pharrell Williams!

ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Right about now, the funk soul.

0: need. These beautiful things that are.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

a Harry Styles és az Ez itt van az Itt a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan, napsütéssel, jó idővel, gyakorlatilag így június közepére már igazi nyárias életérzéssel. Ezek mellett persze rengeteg szabadtéri program vár minket Budapesten, kis piknik hangulat, kis nyugi, a Vajdahunyad vár mögötti réten ugyanis elrajtolt a Rosszelia borpiknik, és még a mai nap folyamán várnak minket koncertek, finomságok, családi, kutyabarát programok, mindez persze Budapest zöld szívében. Hát a hónunk alá kapunk egy puha plédet, érdemes kivinni, aztán a napsütésben, a barátokkal, gyakorlatilag könnyed nyári hangulat kellős közepén, olyan ez, mint a város egyik legnagyobb kerti partija. Jó szórakozást hozzá, még a mai nap folyamán egyébként lesznek koncertek, fellép a Ritmuson, valamint még a Cirkuszka előadásra is megtekinthető lesz. A jó szórakozás pedig itt is garantált, hiszen ez már a Kangaroo Jack filmbetétdala, Man at Work és a Down Under, a 80-as évek felejthetetlen zenéje.

0: Vadonatúj Maroon 5 dal. Ez a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig a koncertélmények nyara nálunk a Sláger FM-en. Figyelni kell a rádiót folyamatosan, hiszen rengeteg világsztárhoz van koncertbe lépünk. Jason Derulo, Scorpions, Metallica, Sting, és még sorolhatnám holnap reggelig. Most Jason Derulo dalt keresünk, hiszen bármikor énekelhet egyet a világsztár, ez pedig valakinek érhet egy páros belépőt Jason Derulo budapesti koncertjére. Ahogy hallják őt énekelni, hívják a 0630 30 30 95 8-as számunkat, hiszen a harmadik telefonáló bekerül a játékba, és játszunk egyet. Úgyhogy figyeljék a Sláger FM-et. Jolói és a Gold azonnal előtte, nézzük, milyen időjárás várható. Budapesten ebben a pillanatban 29-30 fok környéki hőmérsékletet lehet mérni. Sok a felhő az égen, de azért alap esetben dominál a napsütés. Ezek a felhők pedig olyanok, hogy inkább csak ijeszgetnek, de nem harapnak. Jelentős csapadék nem fordulhat ebből elő. Legfeljebb helyenként lehet egy-egy jelentéktelen zápor megyénkben. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkülhet, ennek ellenére 29-30 fok környékén alakulnak a csúcs hőmérsékleti értékek. Éjszaka csak 19 fokig süllyed le a hőmérséklet, holnap pedig már 32 fok lehet. Útközben is ott a Sláger FM, jó utat kívánok, bármerre is tartanának, a közlekedési információkat mondom. Ne feledjék el, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a területet, szóval érdemes azért így gondolkodni. Vannak pontok, ahol lassabb lehet a haladás a fővárosban, például a Kiskörúton, bizonyos szakaszokon több az autós, és néhol egy-egy piros lámpát például a Nagykörúton is végig kell várni, és a Rákóczi úton is a nagyobb csomópontok közelében. Erre mindenféleképpen számoljanak, és ezzel tervezzék az útvonalukat. Budapesten lezárták az Olof-Pálme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai út között délután 3 óráig futóverseny miatt. A hétvégére egyirányúsították a 9. kerületi Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Számoljanak arra, hogy a 4. kerületi Fóti úton a Megyeri út és a Labdarúgó utca között ma sávlezárás van egészen délután 5 óráig burkolatjavítás miatt. A hétvégére lezárták a Jászberényi út szervízútján a Tündérfürt utcai visszafordítót karbantartási munkálatok miatt. A Jászberényi út szervízútján befelé sávlezárásra kell készülni, valamint a Tündérfürt utcából nem lehet balra, a Torkarét utca felé kanyarodni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: go.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Britney és a Taxik, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem tudom önök, hogy vannak vele, hát nálam azért durván beütött az allergiás szezon. Budapesten egyébként erős is a pollen terhelés, jelenleg például a pázsit fűfélék pollen koncentrációja a főváros légkörében már ilyen közepes magas tartományban van. De hát ott van még a fenyőfélék, ők is okoznak gondot, az útifű, a hás, a bodza, és még sorolhatnám holnap reggelig, hogy mennyi olyan dolog van a főváros légkörében, ami az arra érzékenyeknél okozhat problémát. De viszont valami nem okoz gondot, sőt, mi több fokozza az izgalmakat, hiszen továbbra is keressük Jason Derulo dalát a rádióban, hiszen ez a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Nyerhetnek most éppen Jason Derulo koncertjére egy páros belépőt. Figyelni kell, mikor énekel a világsztár, ahogy hallják, azonnal hívjanak a 0630303098-as számunkon. A harmadik telefonáló bekerül a játékba, és ha helyesen válaszol a kérdésre, mehet is másodmagával Jason Derulo budapesti koncertjére. Úgyhogy érdemes figyelni. Addig a folytatásban nálunk már Dérhen énekel. Ez az Ég veled.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Budapest, készen állsz? Let me take you dancing. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
10: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megnyílt Veszprémben az MTA Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlata. Később lesz az idei Raiffeisen kék szalag nagydíj. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultság meghosszabbítását. Megnyílt Veszprém belvárosában a Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándor kiállítása. A posta előtti téren felállított tárlat az akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából indult országjáró körút része. A látogatók virtuális sétán ismerhetik meg az MTA budapesti székházát, interaktív felületeken böngészhetik a magyar tudomány eredményeit, és kutatókkal készült videókat is megtekinthetnek. A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy a tudomány közelebb kerüljön a mindennapokhoz, és azokkal is találkozzon, akik nem kifejezetten tudományos programot keresnek. A tárlat Veszprém után Balatonfüredre utazik tovább. Az ingyenesen látogatható kiállítás a következő hetekben várja az érdeklődőket a Kossuth utcában. Június 12-én Veszprém is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amelynek keretében egy estére sportpályává alakul a város. Az Erzsébet-ligetben és több más helyszínen éjfélig várják a mozogni vágyókat. A szervezők szerint minden korosztály számára kínálnak programokat, így családok, baráti társaságok és rendszeresen sportolók egyaránt bekapcsolódhatnak. A résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, de esti kerékpártúra, nordic walking és vezetett séta is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy minél többen megtapasztalják a közös mozgás örömét. A programok ingyenesen látogathatók, és a sport mellett közösségi élményt is kínálnak az érdeklődőknek. Június 14-én rendezik meg a Veszprémi Tekergő elnevezésű közösségi kerékpáros programot, amelynek célja nem a versenyzés, hanem a mozgás és a kerékpározás népszerűsítése. A résztvevők négy különböző útvonal közül választhatnak, és saját tempójukban teljesíthetik a távokat. A rajt és a rendezvényközpont az Acticity-ben kap helyet, a részvétel pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A teljesítők bronz, ezüst vagy arany minősítő oklevelet kapnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj Balatonkerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása. Emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a verseny távja az átlagos 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre. Ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A szintidő most is 48 óra lesz.
1: Jó utat is, egyben balesetmentes közlekedést kívánok, hogyha láttak valami olyat, ami mások számára érdemleges hír lehet, akkor szóljanak róla. 0630 30 30 95 8-as a számunk. Köszönöm szépen. Budapestről jelentősebb fennakadásról nem kaptunk infót, azt ugye tudjuk, hogy a pesti alsó rakpart le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sétálgatni lehet arra felé, de autóval menni jelenleg nem. Érdemes egyéb útvonalat keresni. Amik most relatíve jól járhatóak, ahonnan kaptunk infót arról, hogy esetleg egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni, az a Hungária körgyűrű környéke. Továbbá fontos azért a budapesti lezárásokról is szót ejteni, mert hogy lezárták az Olof Pálme sétányt, a Hősök tere és a Verona Angyalai út között délután 3-ig futóverseny miatt. Fontos továbbá tudni arról is, hogy rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután 3 és este 6 óra között, ezért előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén erősebb lehet a forgalom. Lezárták az első kerületi Mikó utcát, a Krisztina körút és a Pauler utca között, mert ott gázvezetéket javítanak. Vigyázzunk egymásra, jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Keressék, mikor énekel Jason Derulo, ahogy meghallják a világsztárt énekelni, hívják a 0630303098-at, és legyenek ott másodmagukkal a budapesti nagykoncerten. Most Mice,

Egy kis szerelembes és a Coldplay-jel Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Ne feledjék, továbbra is a Sláger FM-en zakatol a koncertélmények nyara, a tét pedig egy páros belépő Jason Derulo The Last Dance turnéjának budapesti koncertjére. Amint meghallják Jason Derulót énekelni a Sláger FM-en, hívjanak 06 30 30 30 95 8, hiszen a harmadik telefonáló bekerül a játékba, akinek majd megsugom előre, két kérdésre kell válaszolnia azért, hogy másodmagával mehessen majd Jason Derulo budapesti koncertjére. Nálunk pedig természetesen a program lehetőségek addig sem maradnak el, ugyanis zakatol Budafok tétényben a kerület napja. Rengeteg program lement már egyébként a tegnapi nap folyamán, nagy koncertek, izgalmasságok, gyermekprogramok, de persze azért a mai nap sem telik el üresen. Jó idő lesz, lehet menni egy picit kikapcsolódni. 16 óra 30-tól kezdődik majd a Goldigeri interaktív gyermekműsora, este 6 órától pedig az Ocsomacsó koncertjét lehet majd megtekinteni a budafoki piac téren a mai nap folyamán. Kívánom, hogy legyen jó a szórakozás, a folytatásban pedig Murray Head-del töltünk egy éjszakát Bangkokban. Jön a One Night in Bangkok.

Ben és a Celestial itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ha elmennének, Jason Derulo budapesti koncertjére most hívják a Sláger FM-et harmadikként, 0630 30 30 95 8, a harmadik telefonálóval pedig játszunk egyet. Jason Derulo, Michael Bublé pedig itt a folytatásban, Spicy Margarita. You're my spicy margarita.

0: Yeah, you should take it off.
1: Jason Derulo, Michael Bublé és a Spicy Margarita itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, akkor is, amikor a Sláger FM-en a koncertélmények nyarazakatól. Megvan a harmadik telefonálunk? Hamarosan vele beszélek is, és hogyha helyesen válaszol a két kérdésre, övé is lehet a páros belépő Jason Derulo The Last Dance turnéjának budapesti koncertjére. Addig Olivia Dean vadonatúj zenéjét is játsszuk majd, hamarosan a So Easy érkezik, most viszont hozom a közlekedési híreket, és persze nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható. Mára marad a sok napsütés Budapesten, annak ellenére, hogy vannak ilyen kisebb-nagyobb felhők a város felett, amiknek az a céljuk szerintem, hogy ijeszgessenek minket. Ezekből elszórta lehet egy-egy jelentéktelen zápor is, de nem az lesz a jellemző, hogy ma esne az eső Budapesten. Az északnyugatira forduló szél viszont sokfelé megélénkülhet. 28-29 fok lesz a legmelegebb órákban. Hajnalban aztán 19 fokig süllyedhet a levegő hőmérséklete, holnap viszont már akár 32 fokot is mérhetünk majd. A holnapi nap napsütéssel indul, és persze erős lesz az UV-sugárzás is napközben. És most a közlekedés friss híreire is kitekintünk. Tudjanak róla, hogy lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai út között délután 3-ig futóverseny miatt. A hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárták a hétvégére a 19. kerületi Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti hívát járót a József Attila utca közelében karbantartás miatt, ez hétfő hajnalig így is marad. A 4. kerületi Fóti úton a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra készülhetnek ma délután 5 óráig burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Dómban délután 3 és este 6 óra között, ezért előtte és utána ott a Könyves Kálmán körút, Ülői út csomópont környékén erősebb autós forgalomra számíthatnak. Lezárás alatt az első kerületi Mikó utca, a Krisztina körút és a Pauler utca között, mert ott gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületi Széher út, Kuruc utca kereszteződést is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Warfi Emlékeink Worried, ez a Slágerfm a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyon-nagyon sokan hallottuk a Jason Derulo dalt. Amikor az megszólalt, akkor kellett ugye telefonálni, és harmadikként hívna a Slágerfm-et, a harmadik telefonáló pedig, hogyha helyesen válaszol a kérdéseinkre, megkapja a páros belépőt Jason Derulo budapesti koncertjére. Nézzük, ki van a vonalban. Halló, Slágerfm, tessék! Hát ő volt az első. Nézzük a következő telefonálónkat. Slágerfm, tessék!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, második vagy harmadikként kell telefonálni. Hívj újra, hát ha sikerül, oké? Okay?
1: Köszönöm.
0: És nézzük, ki lesz a szerencsés harmadik. Jó napot, Slágerfm, tessék!
2: Szia, szép délután kívánok!
0: Szia, hogy szólíthatlak?
2: Enikő vagyok.
0: Enikő, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: Budapestről, 17. kerület.
0: Szuper, akkor én a 17. kerület, dolgozol, pihensz, mit csinálsz most?
2: Most éppen pihenek.
0: Na hát.
2: Eddig gazoltam, most jöttem be, vagy a kert, ezt csináltam.
0: Szuper, hát figyelj, nagyon jó hírem van, ugyanis képzeld el, te voltál a harmadik telefonáló, úgyhogy tiéd lehet a páros belépő Jason Derulo koncertjére. Két kérdésre kellene válaszolni, készen állsz-e ezekre?
2: Hát megpróbálom.
0: Melyik énekesnővel készítette el a Svala című dalt? Az A válasz szerint Nicki Minaj-zsal, a B szerint Dua Lipával.
2: Nicki Minaj-zsal.
0: Bizonyám, úgyhogy az első kérdés megvan, a másik kérdés az, hogy mi a Sláger FM budapesti frekvenciája?
2: 95.8.
0: Bizonyám!
2: 95.8.
0: Bizonyám, úgyhogy gratulálok, megvan a páros belépő Jason Derulo budapesti koncertjére. Érezd jól magad, ezt kívánom.
2: Köszönöm szépen.
0: A folytatásban pedig neked is küldök egy igazán kiváló dalt. Michael Jackson most a következőkben, The Way You Make Me Feel. Ezzel kívánok csodaszép vasárnap délutánt.
2: Puszi, szia!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyerekkel a karjában etetett egy vaddisznót egy érdi férfi. Orvoshiány miatt leáll a szülészet a Mátészalkai kórházban. Jövő héten lesz az ünnepi könyvhét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Videó készült arról, hogy kisgyerekkel a karjában etett egy kifejlett vaddisznót egy férfi egy érdi utcában. Az egyik kereskedelmi csatorna híradójában bemutatott felvételt az egyik helyi állatvédő alapítvány töltötte fel a közösségi oldalára elrettentésként. A szakemberek szerint ugyanis felelőtlenség ilyen közel merészkedni egy vadkanhoz, ráadásul a gyereket tartó férfi társaságában egy kutya is volt. Az érdi polgármester szerint sokat dolgoznak azon, hogy távol tartsák a vadakat az emberektől, ezért azt kérte, etetéssel ne szoktassák őket a házak közé. Orvoshiány miatt június közepétől augusztus végéig nem tudnak a Mátészalkai kórházban szülni a kismamák, számolt be róla az RTL híradó. A csatornának egy 8. hónapban lévő várandós nő elmondta, vizsgálatra még a Mátészalkai intézménybe tud menni, azonban ha beindul a szülés, akkor mentőt kell hívnia, és a fehérgyarmati vagy a nyíregyházi kórházban tudják majd fogadni. A szakemberek a nyári hónapokban a szabadságolások miatt fognak hiányozni, az intézményben csak kisebb egynapos műtéteket végeznek majd a járóbeteg ellátás és a terhes gondozás mellett. A település polgármestere Hanusi Péter szerint ez elfogadhatatlan, és arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a helyzetet. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pénteken azt közölte a híradóval, hogy ismert számukra a probléma, ezért jövő héten egyeztetésre hívják a kórház vezetését. Új utastájékoztató táblákkal segíti a tájékozódást a BKK az Ecseri úti csomópontban. Az Ecseri út metroállomásnál, valamint a 181-es és 281-es buszok megállóiban olyan információs felületeket helyeztek ki, amelyek egyszerűbben és logikusabban mutatják az utazáshoz szükséges adatokat. A fejlesztés része annak a programnak, amely a fővárosi csomópontok utastájékoztatásának korszerűsítését célozza. Az új rendszerben egyedi azonosító kódok segítik a megfelelő megállók gyors megtalálását, különösen forgalmi változások esetén. A BKK közlése szerint 2022 óta már több mint 60 helyszínen, összesen 800 megállóoszlopon helyeztek ki új táblákat. A tervek szerint 2027 végére Budapest mind a 80 jelentős végállomásán és csomópontjában elérhető lesz az egységes rendszer. A 97. ünnepi könyvhét 204 standon 540 frissen megjelent kötettel és összesen 104 programmal várja az érdeklődőket. Június 11-e és 14-e között Budapesten a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén. A könyvhetet idén a tavaly Booker díjjal elismert magyar származású angolíró David Szalai nyitja meg, akinek kitüntetett kötete Test címmel a könyvhétre jelenik meg magyarul. A sajtótájékoztatón átadták a Szép Magyar Könyv 2025 díjat is. A szép irodalmi kategória győztese Krasznahorkai László a Stockholmi Beszéd című kötete lett. A szombati elődöntők után kialakult a vasárnapi finálé párosítása a női kézilabda bajnokok ligájában. A győri Audietto Kácia francia meccs csapatával találkozik a budapesti 4-es döntő utolsó mérkőzésén. A kisalföldi alakulat a bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjében idén már 11. alkalommal érdekelt. A Győr Metz BL döntőt vasárnap 18 órakor a budapesti MVM Domban játsszák. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, bármerre is indulunk. Figyeljenek arra, hogy a kiskörúton és a nagykörúton szakaszonként lassabb lehet az áthaladás, úgyhogy itt fokozott türelem szükségeltetik. Érdemes arra készülni, hogy az M7-esen volt egy baleset, méghozzá a Budapest felé vezető oldalon Székesfehérvárnál. A 64-es kilométernél a két belső sávot lezárták, jelenleg is torlódik arrafelé a forgalom. Az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllőnél a 29-es kilométernél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, emiatt lassulásra és torlódásra készülhetnek. Mindezen túl Budapesten érdemes arra számítani, hogy vannak forgalmi rendváltozások. Például lezárták az Olof-Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai út között futóverseny miatt. Elvileg ez délután 3-ig, tehát nagyjából ezekben a percekben nyithatják meg, bár azért én ilyenkor még el szoktam kerülni az ilyen szakaszokat. Tudjanak róla, hogy lezárták a hétvégére a 19. kerületi Ady Endre utat, a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 4. kerületi Fóti úton a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra készülhetnek ma délután 5 óráig burkolatjavítási munkálatok miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 óra után is pörög tovább a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Figyeljenek, folyamatosan bármikor jöhet egy olyan dal, ami páros belépőt érhet egy nagy világsztár koncertjére. Előtte Justin Bieber és The Kid Laroi, indul a stage.

nagyon szerethető dal, a Culture Club és a Karma Chameleon. Nálunk a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan egy szinte már-már melegnek ígérkező vasárnapi délutánon, bár talán így június elején ezen ne csodálkozzunk, hiszen akár 29-30 fok is lehet ma a fővárosban. Mindezek mellett ugye egyre többen töltik ilyenkor szabadtéren az idejüket. Képzeljék el, a napokban a helyére került Terézváros második kutyavécéje a Szondi Vörösmarty sarkán. Az elkövetkező hónapokban további 10-et terveznek kihelyezni a kerületben. Azt mondják, hogy a város legkulturáltabb megjelenésű, legzöldebb ebillem helyeit olyan helyekre telepítik, ahol nem zavarják a lakókat és nem foglalnak el parkolóhelyet sem. A szerkezet kialakításának köszönhetően az alatt lévő csatornába vezeti majd a folyadékokat, úgyhogy igazából ezt is kitalálták. Bízunk benne, hogy a kutyások innentől kezdve picikét egyszerűbben lehetnek túl a fontosabb dolgokon. Nálunk pedig Post Malone most a folytatásban a Morgan Wallennel közös dal. Én ezt nagyon szeretem, és nagyon sokan, úgyhogy hangerőt rá!

0: London Beat és a You Bring on the Sun itt a Sláger FM-en egész hétvégén a legnagyobb slágerek szólnak, valóban változatosan. Ne feledjék, továbbra is velünk a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. A következő hetekben elvisszük a nyár legnagyobb koncertjeire. Úgyhogy érdemes egész nap a Sláger FM-et hallgatni, mert a következő koncertjegy is bármikor gazdára találhat. Ha élőben látnának nagy világsztárokat, mint a Scorpions, Jason Derulo, Metallica, akkor mindenféleképpen érdemes a Sláger FM-et hallgatni éjjel-nappal. Nálunk pedig most Taylor Swift egy vadonatúj felvétellel jön az Uplight, előtte hozom a közlekedési infókat, és azt is nézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten. Budapesten már 30 fokot mutatnak a hőmérők, sok a felhő az égen egyébként, de mellette rengeteget kisüt a nap, úgyhogy egy picit ilyen változatos a mai időjárás a fővárosban. Sok napsütésre van ettől függetlenül még kilátás, a gomoly felhőkből legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen, száraz időben lehet részünk, viszont helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 32. 2 fok körül alakul holnap. Jó utat, mondom a közlekedési információkat. A legutóbbi hírek szerint az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Székesfehérvárnál egy baleset történt. A 64-es kilométernél a két belső sávot lezárták, a torlódás már közel 6 kilométeres ennek okán. Ha tehetik, a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban letérve a 7-es főúton kerülhetnek. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllőnél a 29-es kilométernél jelenleg egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, emiatt lassulásra és torlódásra készülhetnek az arra járók. Budapesten a hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt. Lezárták a hétvégére a 19. kerületi Ady Endre utat, a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. Számíthatnak arra, hogy néhol azért picit mozgolódósabb lehet a forgalom, például a Kokáért a Nagykörúton a nagyobb csomópontok környékén azért előfordulhat, hogy egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, a Margit és az Erzsébet hidak között. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Young és a dal, amire azt mondta, hogy ez gyakorlatilag egy ADHD himnusz. Így szólt a Messi nálunk a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek, valóban változatosan. Én csodaszép hétvégét kívánok, nagyon jó idővel Budapesten, és nem csak ma, hanem még egyébként a hidegfront megérkezte előtt, holnap is nagyon jó idő lesz 31 fokkal, hát majd szerdától jön egy picit csapadékosabb idő, úgyhogy még hogyha van lehetőségük, így vasárnap délután szerintem érdemes kihasználni a jó időt, sétálni egyet a Margit-szigeten, csak lemenni a pesti alsó rakpartra, ami most ugye a gyalogosoké és a kerékpárosoké, és ott is miénk lehet a tér. Picit csodálkozhatunk a gyönyörű szép Dunában, találkozhatunk barátokkal, ismerősökkel, is lehet egy jót beszélgetni. Mindezek mellett pedig én hozom a jó zenéket, amik lendületben tartanak minket. Az Amerikai Egyesült Államokból érkezik a csapat, akik a 2000-es évek közepén piacra dobtak egy albumot, ami ilyen zenék voltak. Caesar Sisters, ők adják a lendületet. I don't feel like dancing.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
6: A reklám után.

0: Megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés. A lakosság bevonásával tervez lépéseket a veszprémi önkormányzat a vadkárok ellen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A javaslat szerint a hivatal nem lát el tényleges közfeladatot, létrehozása politikai célt szolgált, és nyomásgyakorlásra használták állampolgárokkal, szervezetekkel és sajtótermékekkel szemben. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításához meg kell szüntetni azokat az intézményeket, amelyeknek nincs valódi szerepük a közjogi rendszerben. A hivatal 2024. február 1-e óta működik, vezetője Lánci Tamás. A megszüntetésről szóló törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasik Venesz Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a veszprémi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Egyre több vad jelenik meg Veszprém vármegye lakott területeinek közelében, és ezzel együtt nő a vadak által okozott károk száma is. A tavalyi évvégén módosított vadgazdálkodási törvény szerint a településeken kárt okozó vadak befogása vagy szükség esetén elejtése immár az önkormányzatok feladata, írja a Vehír. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a probléma kezelése nem oldható meg kizárólag kilövéssel, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Gyulafirátóton már közös bejárást tartottak az önkormányzat, a vadásztársaságok, a rendőrség és a lakosok részvételével a lehetséges megoldások feltárására. A tervek között szerepel egy új online tájékoztató felület létrehozása is, amely segíti a lakosságot a védekezési lehetőségek megismerésében. A feladat jelentős költségekkel jár, miközben erre a célra egyelőre nem érkezett külön kormányzati támogatás. Elkapta a rendőrség azt a csalót, aki olyan balatoni ingatlanokat hirdetett és adott kiszállásként, amikhez semmi köze sem volt. Az elkövető balatoni szállásokat osztott meg közösségi oldalakon, az érdeklődők pedig rendre elküldték neki az előleget. Több sértett már csak akkor jött rá, hogy átverték, amikor nem találta a lefoglalt szálláshelyet a megadott címen, írta a rendőrség közleménye. A 44 éves férfi még a barátnője lakását is többször áruba bocsájtotta, annak ellenére, hogy ott laktak. A budapesti férfi 2023 és 24 között 4 millió forintot csalt ki áldozataitól. A debreceni rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók lezárták az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre. Átfogó csapadékvíz elvezetési fejlesztés kezdődött Sümegen annak érdekében, hogy a város hatékonyabban védekezzen az egyre gyakoribb villámárvizek ellen. A beruházás részeként egy korábbi murvabánya területén új záportározót és szikkasztómedencét alakítanak ki, amely képes lesz felfogni a hirtelen lezúduló csapadékvizet. A fejlesztés a 84-es főút feletti városrészt érinti, ahol az elmúlt évek intenzív esőzései jelentős károkat okoztak az utakban és az ingatlanok környezetében. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztonságosabbá tegye a városrészt szélsőséges időjárási helyzetek idején is.
1: Itt a Sláger FM, jó utat kívánok, már is a közlekedési információkra nézünk rá. Számíthatnak rá, hogy egyes szakaszokon telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, például a Budaörsi úton, a Kiskörúton és a Nagykörúton, de csak szakaszonként ritkásabban, és számíthatnak arra is, hogy a hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak és tilos megállni. Hétvégén Zugló a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávon haladhat a villamospálya felújítása miatt. A kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. A 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri út és a Labdarúgó utca között sávlezárásra készülhetnek burkolatjavítás miatt ma délután 5 óráig. A hétvégére lezárták a Jászberényi út szervíz útján a Tündérfürt utcai visszafordítót karbantartás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után is jó hétvégét kívánok a Sláger FM-mel és természetesen a koncertélmények nyarával. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Figyeljenek nagyon, hiszen bármikor jöhet ismét egy olyan világsztár, akinek a dala a páros belépőt érhet nagy élményekre. Addig Alex Warren kezd!
2: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger

vadonatúj zene egy forró vasárnap délutánra, Gracie Abrams és a Dead So True itt a Sláger FM-en. Hamarosan pedig a Végtelen Történet filmzenéje is beköszön hozzánk Klimár jó voltából. Mindezek mellett képzeljék el, rengeteg izgalmasság lesz majd Budapesten, példának okáért jön a 31. Duna Karnevál, külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek közreműködésével rendezik meg az eseményt június 12-e és 19-e között itt nálunk Budapesten, melyen látványos programokkal, gálával mutatják be a Kárpát-medence és persze a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. A fesztivál helyszínei a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Kobuci kertben, az Erzsébet-ligeti színházban, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon és Budakalászon lesznek majd. A fesztiválon fellépások mellett a Duna Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes és az idén 50 éves Kuló zenekar is. Jó szórakozást kívánok hozzá! Nem sokára ez is kezdődik majd. Nálunk pedig, ahogy ígértem, addig itt a Végtelen Történet filmzenéje. Limáltól játsszuk a Neverending Story-t.

0: Robbie Williams zenéje a Tripping itt a Sláger FM-en. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Hamarosan velünk lesz Pink Panthers. A név sokaknak nem mondhat még semmit, hiszen egy nagyon fiatal énekesnőről van szó, mindössze 20 pár éves, és ez volt az a dala, amivel úgy áttört Európába, és most már úgy kitört az Egyesült Királyságbéli kereteiből, és bizony nálunk is egyre több helyen van ott a slágerlistákon. Fut a TikTokon, fut mindenhol a neten. Pink Panthers Zara Larsonnal mindjárt itt a Stateside, előtte pedig nézzük a leghasznosabb infókat. Budapesten 29-30 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők, hol kisüt a nap, hol elborul, ez már egy ilyen változékony és izgalmas délutánnak ígérkezik. Az időjárás egyébként nem rejteget már nagy meglepetéseket, mára már jelentős csapadékot nem ígér a meteorológia. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, a fővárosban nagyon kevés felhő lehet az égen, és javarészt leginkább száraz időre számíthatunk, bár helyenként megélénkülhet a szél. Hajnalban 19 fokig hűl le a hőmérséklet, napközben pedig 32 fokig melegszik fel. És most a közlekedési információkra is kitekintünk, jó utat kívánok! Az első kerületi Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerületi Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es busz terelve jár a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát a gázvezeték javítása miatt. Lezárták a harmadik kerületi Szentendrei út szervízútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra készülhetnek a negyedik kerületben az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert ott az útburkolat javítását végzik. És útszűkületre készülhetnek a 10. kerületi Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében, mert vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeret.

Little Bit of Love, itt a Sláger FM-en, hamarosan a Pointer Sisters érkezik. Közben pedig ne felejtsék el, a Sláger FM-en egész nyáron koncertjegyeket lehet nyerni, érdemes folyamatosan figyelni a rádiót, mindig szólunk, hogy mikor kell telefonálni, ha szeretnének ellátogatni egy világsztár budapesti koncertjére, hiszen nagyon-nagyon izgalmas nyár előtt állunk egyébként itt a fővárosban. Csak néhány. Sting, Metallica, Pitbull, Scorpions, Seal, Duran Duran, Lenny Kravitz, Ricky Martin, Jason Derulo és a One Republic is érkezik Budapestre, úgyhogy figyeljenek nagyon, hallgassák a rádiót, és amikor szólunk, azonnal hívni kell, hiszen a harmadik telefonálunk nyer. Nálunk pedig a Pointer Sisters addig is, ahogy ígértem, ők adják a délután lendületét. I'm so excited!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
7: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen tüntettek Budapesten, diákoknak adott interjút az oktatási miniszter. Hazahozták Dubajból a szabadságvesztés elől elszökött R. Lászlót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten. A tüntetők, akik többek között kitartásra biztatták Sólyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tisztás politikus, köztük Tarr Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. Az iskolai autonómia erősítésére, valamint főleg a gyermekközpontúságra és a kompetenciákra fókuszáló közoktatási irányítás létrehozására van szükség, mondta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Balzac Diák Média YouTube csatornájának adott szombaton közzétett interjúban. Lannert Judit beszélt arról is, a PISA felmérések szerint a magyar gyerekek tanulnak szinte a legtöbbet, ezzel a mennyiségű tanulással viszont csak közepes eredményt érnek el. Erre az észszerűbb tanulásszervezés, a magas óraszámok csökkentése és a tantárgyak rugalmasabb kezelése lehet a megoldás. Az Egyesült Arab Emírségekben elfogták és június 6-án Magyarországra szállították a szabadságvesztés elől elszökött, 2025-ben befolyással üzérkedés miatt elítélt R. Lászlót, közölte honlapján szombaton a rendőrség. A Pestvár megyei rendőrfőkapitányság közleményében azt írták, hogy a 70 éves férfi az emírségekben próbált meg elrejtőzni a rendőrök elől, de nemzetközi együttműködés eredményeként végül Dubájban elfogták. R. Lászlót összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő parfümös ügyként ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. 5 millió forint értékű speciális fogászati egységszéket kapott a Heimpál Gyermekkórház Madarász utcai intézménye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Telekom támogatásával. Az Olaszországban gyártott egyedi kialakítású eszköz a fogyatékkal élő és tartós betegséggel küzdő gyerekek altatásban végzett fogászati ellátását segíti. A szék minden irányban állítható, kerekesszékes páciensek esetében is jól használható és korszerű monitorrendszerrel támogatja a kezelő személyzet munkáját. A Heimpál Gyermekkórház évente mintegy 1700 speciális ellátást igénylő gyermeket lát el, így az új eszköz jelentősen javítja a betegbiztonságot és a mindennapi munkát. Több mint 50 művész, nemzetközi sztár fellépő, különleges zenei találkozások és 6 napon át tartó kulturális kavalkád várja a közönséget június 22-e és 27-e között a Kobuci kertben. A 8. Óbudai Világzenei Hét az eddigi évek egyik legerősebb programját kínálja, amelyben a magyar népzene, a klezmer, a balkáni és mediterrán dallamvilág, valamint a közel-keleti zenei hagyományok találkoznak. A fesztivál egyik legizgalmasabb eseményére június 24-én kerül sor, amikor a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös koncertet ad. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
10: Már is jönnek a közlekedési információk itt a Sláger FM-en. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Polgárdi előtt korábban egy súlyos baleset történt. A 80-as kilométernél most már újra mindegyik sáv járható, de a 8-as kilométernél a torlódás továbbra is lassan oszlik fel. Ha teheti, a 90-es kilométernél letérve a 7-es főúton tud kerülni. Érdemes lehet ezt a döntést meghozni. Továbbá Budapesten tudni kell arról, hogy egyirányúsították a hétvégére a 9. kerületi Mester utcát, Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítási munkálatok miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak és tilos megállni. A hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárták a hétvégére a 19. kerületi Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. Lezárták továbbá a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert mint az köztudott, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Már bizony elmúlt 5 óra is, ez a Sláger FM koncertélmények nyara, a csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál, Karakas Balázs. Rengeteg hasznos információval, program lehetőségekkel és persze kiváló dalokkal. Neil Horan indítja a zenei folyamunkat. Tőle a Heaven jön. Sláger!

0: Fleetwood Mac és a Little Lies. Itt a Sláger FM-en egész hétvégén a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Jó pihenést kívánok és csodaszép vasárnap délutánt. Jó készülődést annak, aki pár picikét lelkileg kezdi magát ráhangolni a hétfőre. És persze a jövő hétvégére is bőven hangolhatjuk magunkat, ugyanis képzeljék el, klímavédelmi hetet tartanak a pesti alsó rakparton. A klíma hétvége inspiráló programokkal, interaktív kiállításokkal és gyakorlati ötletekkel mutatja majd meg, hogy hogyan lehet a fenntarthatóság a mindennapok természetes része. Lesz szigettúra is, a Margit szigetet, az Óbudai szigetet és a Népszigetet érinti majd a rakpartról induló kerékpáros körút, de kipróbálható az áramfejlesztő kerékpár is majd a Green Zone standjánál. Egész nap jelen lesznek civil szervezetek is, a Budapest Bike Mafia, a Budapesti Közlekedési Központ és a Humus Szövetség, na meg persze még sokan más. Erről akár a Sláger FM weboldalán is olvashatnak. És mindezek között persze velünk vannak a legnagyobb sztárok is. Itt van Damiano Dávid, az olasz Maneskin zenekar frontembere szólódalával, The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Brian Adams, Melanie C és a When You're Gone itt a Sláger FM-en, ahol bizony a legnagyobb slágerek pörögnek, valóban változatosan. Harry Styles például már bejelentkezett, hogy kellemesebbé tegye a vasárnap délutáni időtöltést. A dalnak van egy ilyen melankolikus hangulata, de képzeljék el, közben a klipben meg felrobban minden, elpusztul a félvilág, minden a feje tetejére áll. Elképesztő az a kettősség, amit ez megmutat. Harry Styles-től azonnal jön az American Girls, előtte pedig a legfontosabb információk. Nézzük a közlekedési híreket és azt is, hogy milyen idő lesz. Ami jó hír, hogy ma nem terheli a fronthatás szervezetünket Budapesten, a reggeli hűvösebb idő a kopásos eredetű ízületi bántalmakat kissé felerősíthette. Aztán ugye jött a nyári meleg napközbenre, a nagynapi hőingás sokaknál okozhatott ingadozó vérnyomást és szédülést. Egyeseknél fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is jelentkezhet. A napokban már az UV-sugárzás magas lesz napközben, 10 és 16 óra között, így holnap is a naposabb időszakokban erős, illetve nagyon erős. Gondoskodjanak a bőrük védelméről. És most bizony a közlekedési információkról sem felejtkezünk el. Rendezvényt tartanak majd holnap a Hung Expo-n, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Tudjanak róla, hogy az első kerületi Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerületi Széher út Kuruc utca kereszteződést. A Széher úton a Kuruc utca és a Böröni György utca között lezárásra számíthatnak. A Bécsi úton kifelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot a csatorna javítása miatt. Tudjanak róla, hogy a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak a csatorna karbantartása miatt. A 14. kerületi Kassa közt is lezárták az Erzsébet királyné útjánál a csatorna karbantartása miatt. Útszűkületre készülhetnek a 10. kerületi Harmat utcában a Sibrik Miklós út közelében a vízvezeték javítása miatt. A 4. kerületi Árpád úton pedig a Váci út felé a víztoronynál az útburkolatot javítják, ezért ott sávlezárásra kell készülni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Nagyon kedveljük ám ezt a pasit. Benson Boone-tól pörgött a Mystical Magical nálunk a Sláger FM-en, ahol persze a hétvégén pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és persze itt vannak a Sláger FM-en a nyár legnagyobb koncertjei. Sting, Metallica, Pitbull, Scorpions, Seal, Duran Duran, Lenny Kravitz, Ricky Martin, Jason Derulo, One Republic, és bizony még sorolhatnám. Itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, melynek keretében egész nyáron páros koncertbelépőket nyerhetnek a nyár legnagyobb koncertjeire. Figyeljék a Sláger FM-et, mert a játékhoz kapcsolódó dalok megszólalása előtt szólni fogunk, hogy mikor kell telefonálni, akkor kell harmadikként hívni a Sláger FM-et és két kérdést válaszolni, és ha azok helyesek, akkor bizony meg is lesz a páros belépő. Úgyhogy tele vagyunk izgalommal. Pláne azért is, mert 6 óra után érkezik majd Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, én pedig ezzel már megköszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb jövő héten szombaton téli 12 órától. Kylie Minogue-gal búcsúzom itt az In Your Eyes, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap délutánt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM.
10: Sláger FM.
12: Köszönjük.
11: A reklám után.

0: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Megnyílt Veszprémben az MTA Mozgásban a Tudomány című interaktív tárlata. Később lesz az idei Raiffeisen kék szalag nagydíj. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultság meghosszabbítását. Megnyílt Veszprém belvárosában a Magyar Tudományos Akadémia Mozgásban a Tudomány című interaktív vándor kiállítása. A posta előtti téren felállított tárlat az akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából indult országjáró körút része. A látogatók virtuális sétán ismerhetik meg az MTA budapesti székházát, interaktív felületeken böngészhetik a magyar tudomány eredményeit, és kutatókkal készült videókat is megtekinthetnek. A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy a tudomány közelebb kerüljön a mindennapokhoz, és azokkal is találkozzon, akik nem kifejezetten tudományos programot keresnek. A tárlat Veszprém után Balatonfüredre utazik tovább. Az ingyenesen látogatható kiállítás a következő hetekben várja az érdeklődőket a Kossuth utcában. Június 12-én Veszprém is csatlakozik a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz, amelynek keretében egyestére sportpályává alakul a város. Az Erzsébet-ligetben és több más helyszínen éjfélig várják a mozogni vágyókat. A szervezők szerint minden korosztály számára kínálnak programokat, így családok, baráti társaságok és rendszeresen sportolók egyaránt bekapcsolódhatnak. A résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, de esti kerékpártúra, nordic walking és vezetett séta is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy minél többen megtapasztalják a közös mozgás örömét. A programok ingyenesen látogathatók, és a sport mellett közösségi élményt is kínálnak az érdeklődőknek. Június 14-én rendezik meg a Veszprémi Tekergő elnevezésű közösségi kerékpáros programot, amelynek célja nem a versenyzés, hanem a mozgás és a kerékpározás népszerűsítése. A résztvevők négy különböző útvonal közül választhatnak, és saját tempójukban teljesíthetik a távokat. A rajt és a rendezvényközpont az Acticity-ben kap helyet, a részvétel pedig ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A teljesítők bronz, ezüst vagy arany minősítő oklevelet kapnak. A Nemesvámosi Iskoláért Alapítvány, Nemesvámos Község Önkormányzata és a Haribo Hungária Kft. Összefogásából készült el az új Kressz Park Nemesvámoson. Az új park helyi családok, gyerekek és egész közösségek számára nyújt hasznos és élményszerű kikapcsolódási lehetőséget. A kezdeményezést a település vezetése is nagyra értékeli. Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere kiemelte, a településen működő Haribo elköteleződésének köszönhetően egy ilyen komplex, a biztonságos közlekedésre nevelés támogató pályát adhatnak át. A megszokottnál későbbi időpontban, július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen kék szalag nagydíj Balatonkerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása. Emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az átlagos 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A szintidő most is 48 óra lesz.
1: Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták hétvégére a 19. kerületben az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik, de a pótlóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Templom tér megállót. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Dvorzsák sétány és az Olof Pálme sétány megállót rendezvény utómunkálatai miatt 19 óráig. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. Rendezvényt tartanak hétfőtől a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz már mától sűrűbben indul. És fontos információ minden közösségi közlekedést használónak, hogy máról hétfőre virradó éjjel 1 óra 45-től 4 óra 15-ig a Budapest Go alkalmazásban időszakosan nem lehet jegy és bérlet terméket vásárolni karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi azt hozza a dalokat a múltból, a hétszájra pedig a szűnapos Alanis Morissette, aki nem csak zenész, édesanya, hanem képzett mentálhigiénés tanácsadó is.
4: Engem meggyőzött.
3: Komolyan foglalkozik az emberi kapcsolatok pszichológiájával és a traumafeldolgozással. Mert hogy neki is volt, hogy emlékeztek rá, 14 éves korában megliliomti porták, mert azt hitte 11 évesen a férfiakról, hogy azok rendes emberek. Ekkorát tévedni, Istenem. Komoly árat fizetett azért a tanulságért. Képzett pszichoterapeuta lett egyébként. Elképesztő sok oldalú a csaj, ahogy a műsorunk is az, mert hogy Szigalával, Jacksonnival, Ilyen Kidronnal és a Riptide-dal folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, ami a 20.

0: Sims and the Door a 18-on, David Guetta és One Republic I Don't Wanna Wait a 19-en, Orsi pedig mindig az első, ha valami jó kell a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1986-ban ezen a napon Peter Gabriel's Soul című albuma a brit eladási lista élére került. Az album előfutára a Sledgehammer volt, ami azóta is minden idők egyik legikonikusabb videóklipjével és hangzásával is büszkélkedhet. Peter Gabriel nem csak zenész, hanem újító is. Jöjjön most az a dal, amit nem lehet elfelejteni. Szól a Sledgehammer.

0: Peter Gabriel és a Sledgehammer. Ó, Istenem, na, ilyen zenét tessék.
1: Köszönöm.
0: Na, hol vannak ezek a zenék? Hol vannak ma már ezek?
1: Mit tudom én?
0: Tényleg, most komolyan. Nem akarom mondani, ezt a régen minden jobb volt ott, de hát azért, na.
2: Paulika.
0: Ugye? Komolyan mondom. És hol van egyébként a Janzakata? Minden héten elmondom, hogy mekkora izé, hogy hallgatja az adásokat, és soha semmi. Hát rám nem ír. Nem beszélt. Pillanat, csörög a telefonon. Háló, ki beszél?
3: Háló, Áronkám, hát dehogy nem vagyok itt, hát itt vagyok, tudhatod, hogy a legnagyobb rajongó vagyok, és én mindig itt vagyok. Hogy lehet ilyet mondani, hogy nem vagyok? Itt most is itt vagyok.
0: Nem hallgatod, egyáltalán nem tudod bizonyítani?
3: Tudom, igen. Például képzeld el, hogy azt is tudom, hogy egyetlen előadó nevét normálisan még ki nem mondtad. De az enyémet igen.
0: Tényleg hallgat. Na jó van, puszika Katika, hol leszel a hétvégén?
3: Mindenhol is egyszerre, szerintem több van belőlem, de egy tuti biztos, ezt hallgatni fogom veled.
0: Jaj, na, látjátok, hallgatni arany. A Katikát is keressétek, szeressétek. Kéne egy közös műsor vele, egyébként nagyon bírom. Na mindegy, majd kitalálom. Vissza a hétsztárjához, aki nem Janzakata, nem Alanis Morissette. Janzakata minket hallgat, Alanis Morissette pedig rajtunk keresztül beszél. Tizennégy-tizennyolcas kora között anorexiában és bulimiában szenvedett. Ezeket a városokat nem ismerem. Hol lehetnek ezek?
4: Ez magánügy.
0: Rákeresek. Ott szenvedett anorexiában. Biztos valami vagy bulimiában. Bulimia az olyan balány köztársaság, nem?
4: Aha.
0: Ki lehet bulimia miniszterelnöke?
5: Nem mondhatom meg.
0: Most látom, hogy ezt vágjuk ki. A showbizniszbe csöppenve nyomatékosították, hogy a kövér nem lehet sikeres. Aha. Nagyon kemények anorexiában a szabályok.
4: Igen.
0: Van egy ikertestvére, aki jogatanárként dolgozik, illetve gitározik és énekel. Buddhista énekeket tartalmazó lemezeket készít. Atya úristen! Hú! Nem biztos, hogy rosszak ezek. Én nem, hallgassunk már bele egy buddhista éneket tartalmazó lemezben. Köszönjük szépen, pont elég volt. Menjünk is tovább. Merting Erikszel, Mattisszel, Szatkovas, Babzal, mert már majdnem megvilágosodtam, de nem szeretem a fényt. Ugye Butterflies a 17. Menjünk vissza a sötétbe.

0: Gaga és az Abrakadabra a 15. Loi és a Get Lucky pedig a 16. Érkezik Orsi, aki hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2009-ből a rádiós lágerlisták 4. helyéről hozom most Zsíd egyik legnagyobb dalát. Az És megindul a föld egy igazi érzelmi bomba volt akkoriban, és ma is ugyanolyan hatásos. Zsíd a hangja, stílusa és női ereje minden dalában ott van. 17 év távlatában most újra megszólal. Zsíd a következő.

0: Zséda és a Megindul a Föld című dal. Köszönjük szépen! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, méghozzá a hét sztárjával, aki nem más, mint Alanis Morissette. Öt évig, azaz 2002 és 2007 között Ryan Reynolds-szal járt, még jegyben is, aztán váratlanul 2010-ben feleségül ment Mario Treadway rapperhez.
1: Gratulálok!
0: Na, azért jó, mert mint említettem, tehát Alanis Morissette fejlett pszichoterapeuta, és hát kinek lenne nagyobb szükségük erre, mint a rappereknek. Nézzétek körül itthon! De komolyan, nem lenne mindenkinek jó egy pszichoterapeuta barátnő?
2: Nem.
0: Vagy egyáltalán csak egy barátnő? Na mindegy, Mario Treadway megkapta. 2010. december 25-én megszületett az első gyermekük, Imre. Mert hogy tudjátok, magyar származású, ugye az Alanis Morissette is Imrének nevezte el a gyerekét. Szerintem ez tök menő.
2: Igen.
0: 2016-ban született egy kislányuk, 2019-ben pedig egy újabb fiúk. Sokan támadták, amiért 45 évesen is gyereket vállalt. Hagyjátok már abba a másikat. A bántásról van szó.
2: Hey, nyugi.
0: A harmadik gyereke születése után súlyos szülés utáni depresszióval küzdött, miközben a kisfiánál is komplikációk léptek fel, és majdnem elvesztette. Hát igen, úgy látszik, néha a népítéletnek van relevanciája.
2: Hogy érted ezt?
0: Cameron és a Bémány közben a 14., úgyhogy ezzel menjünk tovább.

0: Dead Dance a 12. Accent Sarah Misha Miller, Don't Leave Kylie pedig a 13. Orsi jön, és hozza, amit a múltból Iréntől.
1: Visszapillantó.
2: 1983. június 6-án, tehát 43 évvel ezelőtt Irene Cara What a Feeling című dala megkezdte 6-7-es lista vezetését az Egyesült Államokban. Nem csak énekesként, de színésznőként és táncosként is tehetséges volt. Ő volt a Fame című film egyik főszereplője is. A Flashdance főcímdala máig az egyik legikonikusabb mozgásra és motivációra hívó popslágere. Jöjjön most a What a Feeling!

0: Irene Cara, Flashdance, what a feeling. Köszönjük szépen Irénnek a dalát. Köszönjük. Egyébként a szomszédasszonyomat Irénkének hívják. Innen is puszilom, csókolom szeretettel a szomszédból. Na, amíg én itten szomszédolok, Brad Pitt visszatér a Cliff Booth karakterével.
1: Akkor jó.
0: Újra eljátsz a Cliff Booth karakterét, akit a Volt egyszer egy Hollywood című Tarantino filmben megismert a világ. Nagyon menő karakter. A hírek szerint készül egy külön projekt a kaszkadőr figurája köré építve, ami már most óriási érdeklődést váltott ki.
1: Ugyan ma.
0: Pitt aktivitásáért, illetve alakításáért mind a kettő igaz volt rá, annak idején Oscar-díjat kapott, és nem meglepő, hogy a stúdió tovább építeni ezt a karakter történetet, ami azért érdekes, mert én azt láttam azt a filmet, és mindenki legendákat beszélt arról, hogy mekkorát játszik a Brad Pitt, miközben így nem csinált semmit.
1: Uh-huh.
0: Valahogy azt érzem, hogy de azt mondják, a filmen az a jó, mert attól lesz valóságos, hogy nem csinálsz semmit, mert az életben te sem csinálsz olyanokat, mint a Steven Seagal, hogy Jim Carrey arcjátékáról ne is beszéljünk. Szóval azért fura, nem, hogy a semmiért kapod a díjat. Mindenesetre sok részlet titokban van még, de a bennfentesek szerint a film hangulata az hasonló lesz az eredeti Tarantino világhoz.
1: Ez igaz.
0: Régóta szerettük volna újra látni Cliff Boothot, Hollywoodban most mindenki erről a visszatérésről beszél. A premier november 24. A nővérem születésnapja.
1: Ez magánügy.
0: Ó, oh, Isten éltesse őt is, a filmet is, meg a Fastboyt is. Good Life a 11.

0: 6-ban és a Good Life a 11. helyen. Hölgyeim és uraim, időjárás, közlekedés és már csak a legjobbak vannak hátra. A top 10. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát a lehelletnyi szület után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új járművekkel bővültek az autópálya kezelői mérnökségek, több mint 10 000-en indultak a női futógálán. Ma van az élelmiszerbiztonsági világnap, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 114 új járművet vehettek át az autópálya kezelői feladatokat ellátó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT mérnökségei az elmúlt hetekben. Ezek között 42 új útellenőri, 54 új brigádszállító, 14 új művezetői jármű volt, illetve két-két platós kis teherautót és dobozos járművet is átadtak. Országszerte 21 mérnökségen teljesítenek majd szolgálatot az új gépek. Az elmúlt 3 évben több mint 200 darab új járművel bővültek az MKIF mérnökségi flottái, korábban teherautók és különféle rakodógépek is érkeztek. Az idén átadott új eszközökkel már a teljes mérnökségi járműpark több mint fele megújult. Az újonnan érkezett járművek fehér színűek. Tökéletes nyári időben 10 200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők közleményükben kiemelték, a résztvevők 7 különböző táv közül választhattak, a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. A hosszabb távok mezőnye a Hősök teréről elrajtolva az Andrássy úton haladt végig, 300-an pedig olyan elszántak voltak, hogy 3 távot is teljesítettek. Kiemelkedő volt a fiatalok jelenléte, több mint 2000 diák és gyerek nevezett, többségük először vett részt futóversenyen. Az eseményen családi futást is szerveztek, amelyen a családok férfi tagjai is rajthoz állhattak, valamint sikerrel debütált a most először megrendezett FODISZ esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. Június 20-án indul és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. A rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. Hívta fel a figyelmet az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, amelyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A szombati teljesítményét megismételve vasárnap is mindkét futamon diadalmaskodott a címvédő és hétszeres Európa-bajnoki Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion EB Szlovákia ringen rendezett második fordulóján. A címvédő magyar versenyző 2 forduló után 106 ponttal áll az összetetben az élen, második a német Sascha Lenz 70 ponttal, harmadik pedig a spanyol Antonio Albacete 62 ponttal. A hét első napjaiban is napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 31 fok között alakul. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták hétvégére a 19. kerületben az Ady Endre utat a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik, de a pótlóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Templom tér megállót. A 70-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Dvorzsák sétány és az Olof Pálme sétány megállót rendezvény utómunkálatai miatt 19 óráig. Lezárták Pomázon a Szentendrei úti Hévátjárót a József Attila utca közelében karbantartás miatt hétfőn hajnalig. A H5-ös hév helyett Szentendre és Pomáz között pótlóbusz közlekedik, amely nem érinti a Szent István telep és Pomáz állomást. Rendezvényt tartanak hétfőtől a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz már mától sűrűbben indul. És fontos információ minden közösségi közlekedést használónak, hogy máról hétfőre virradó éjjel 1 óra 45-től 4 óra 15-ig a Budapest Go alkalmazásban időszakosan nem lehet jegy- és bérletterméket vásárolni karbantartás miatt. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján jön a top 10. Orsi a dalokat hozza a múltból, a hét sztárja pedig a szülinapos Alanis Morissette, aki nyíltan beszélt arról, hogy a hírnév és a zeneipar elvárásai a bulimiához vezettek. Már említettem nektek, hogy sokat szenvedett anorexiában és bulimiában ezek dél-amerikai kisországok, gondolom.
3: Megint tévedsz.
0: Amelyből évekbe telt kilábalnia, mármint Alanis Morissette-nek, gondolom bulimiában elvette a hatóság az útlevelét. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Ed Sheerannel és a kamerával, ami a tizedik.

0: Kashmir és a Wild Ride a 8. Köszönjük Hipaton, meg Norma Jean Martin, Audamai hegye pedig a 9. Na de Orsi, hozz valamit, amitől beindulok. Na, azt tedd el illegális.
1: Visszapillantó.
2: 2006. június 3-án a Red Hot Chili Peppers tarolt. Egyszerre vezetik a brit és az amerikai albumlistát a Stadium Arcadium dupla lemezükkel. Az album tele volt sikerdalokkal, köztük a Snow, vagy a most következő Tell Me Baby. Jöjjenek most a funk rock kaliforniai királyai itt a Sláger FM-en, szól a Tell Me Baby.

0: Red Chili Peppers és a Tell Me Baby. Köszönjük szépen! Hát, egy jó Red Hot Chili Peppers mindig jó.
1: Ez
0: itt az Opelval és Slágerlista, ahol a hét sztárja Alanis Morissette. Nem meglepő módon folyékonyan beszél franciául, miután francia-kanadai, gyűjti az illó olajokat a világ minden tájáról, még más mondjuk a kígyótól, addig ő a molylepkéktől fél.
2: És ha igen,
0: Oké, legyünk őszinték, a molylepke rohadt undorító, mert hogy egy ilyen szőrös lepke. És valljuk be őszintén, azért mi se szeretjük a szőrös éjszakai pillangókat.
3: Tiltakozom!
0: Borotválkozni tessék! Az első női előadó, akinek debütáló albuma a Jagged Little Pill Grammy-t nyert az év albuma kategóriában, és ezzel történelmet írsz. Na, hát ennyit róla Alanis Morissette-ről, jó egészséget kívánunk neki, rá is keresek most, hogy néz ki egyébként, mert egyébként hasonlított a Red Hot Chili Peppers énekesére szerintem, mint a testvérek lennének. Még régen.
2: Valóban?
0: Most nem tudom. Na jó, jön Taylor Swift és a Fade of Ophelia, két helyet rontva a hetedik.

0: Seinfeld és Rosalind Hot Like Mine-ja kapott egy 5-öst, Tóth Abigail Accent Sugar Daddy-e pedig 6. a héten. Na de most jön Orsi, és még valamit a múltból előás.
1: Visszapillantó.
2: 2009-ben a rádiós Top 40 12. helyén Péter Fibor és a Love Band szerepel Téged Nem című dalával. A zenekar akkor már jól ismert volt különleges hangzásáról, Bori karakteres előadásmódjáról. Ez a dal pedig egyértelműen a korszak egyik emblematikus darabja. Most újra felidézzük, nosztalgiázni ér.

0: Bori and the Love Band téged nem. Ilyen után nincs más bejelenteni való, mint hogy ez még mindig az Opel slágerlista. Igen, nem tekertetek el, és ennek örülök, mert hogy Emilia Clarke az agyműtétei után lefagyasztotta a petesejtjeit.
1: Nocsak!
0: Ezt kár lett volna kihagyni ezt a hírt, drága barátaim!
2: Hey, nyugi!
0: Hogy Emilia Clarke az agyműtétje után lefagyasztotta a petesejtjeit. Na, hát azért ezt jó tudni, nem?
2: Hát majdnem teljesen, igen.
0: Megrázó őszintességgel beszélt arról, hogy milyen hatással volt az életére a két agyi aneurizma. Két agyi aneurizma. Ezt a szót még processzálom.
3: Így van, ez jó.
0: Amelyet a Trónokharca forgatásának idején szenvedett el. Oppá! A színésznő attól félt, hogy a súlyos egészségügyi problémák miatt később nem lett gyereke, ezért lefagyasztotta a petesejtjeit. Clarke szerint hosszú időbe telt, mire újra biztonságban érezte magát a saját testében, vagyunk így ezzel egy páran, én az ő testében sem érezném magam biztonságban.
3: Tiltakozom!
0: Ez egy feltételezés volt! Elmondta, hogy a műtétek után még sokáig küzdött szorongással és bizonytalansággal, ma már sokkal tudatosabban figyel az egészségére és a jövőjére. A rajongók szerint hatalmas erő kellett ahhoz, hogy mindezt nyilvánosan is felvállalja. Gondolom, ehhez is kellett hatalmas erő, meg ahhoz is, hogy ezt elhordja valaki. Egy fiatal nő.
2: Jaj, uram!
0: Hogy két agyi aneurizma, hát ez a szót egyébként nem biztos, hogy meg kell tanulni.
4: Ez lényeges.
0: Tehát, hogy kapott ilyen valamit, ami biztos nem jó, mert hogy műteni kell agyat. Azért, na. Szóval, hogy ezek tényleg nagyon kemény dolgok, és ami fontos, hogy látjátok, ezek a dolgok nem tárgyalnak velünk. És figyeljetek oda az egészségetekre, drága barátaim, mert ha valami nem tárgyal veletek, az pont ezek a betegségek. Lehetsz te akármilyen jó apa, jó anya, jó színésznők, jó csaj, bármi lehetsz, nem tárgyal veled, nem áll szóba.
2: Miért?
0: Egyszerűen kirúgja a lábadat aljas módon, hátulról nem sportszerűen. Tehát gondoljatok bele mindig abba, hogy az egész egészség dolog nem sportszerű. És akkor így kell hozzáállni. Rafkósan, odafigyelve, mindig résen léve. Na, Ed Sheeran azt hiszem ugyanezt vallja a negyediken.

0: Sheeran és az Azizám a negyedik helyen. És jön Orsi, hogy a hét sztárjától nyomjon le nekünk valami örökérvényűt.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Alanis Morissette, aki 52 éves lett. Karrierje során több mint 75 millió albumot adott el világszerte, és már az első nemzetközi lemeze a Jagged Little Pill kultikussá vált. Erről a korszakalkotó lemezről választottam az egyik legkarakteresebb dalt, szól a Hand in My Pocket.

Morissette a hét sztárja és a Hand in my pocket. Zsebre dugott kézzel toltuk ezt a dalt. Köszönjük szépen, és hát a sétánknak lassan vége, mert hogy már csak a top 3 van hátra, de előtte vegyük át, hogy kik jutottak be a legjobb 10-be. Ed Sheeran forgatja kameráját a 10-en.

9. Kashmir és Wild Ride elhozta a 8. Hetedik a héten Taylor Swift és a The Fear of Ophelia. A Sugar Daddy-vel 6. Tóth Abigail és

Edge Sheeran a 4. helyen az Assistant-mel. Harmadikon pedig Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je a

0: Medusa és a Faithless New Religion a harmadik helyen. Britney Spears közben újabb botrányt kavart egy táncos videóval, felrobbantotta az internetet. Ilyet már nem is lehet csinálni egyébként, az internet már nem robbant.
1: Dehogy nem!
0: Már fortyog. Ez egy folyamatos robbanásban levés. Tágul. Sokak szerint egy meglehetősen furcsa és aggasztó táncos felvétel töltött fel magáról, ami pillanatok alatt körbejárta a világot. A kommentelők egy része szerint Britney végre felszabadult, végre önmaga, mások viszont komolyan aggódnak a mentális állapota miatt. De ez a kettő nem ugyanaz? Nem ez az első eset, hogy az énekesnő videói hatalmas vitát indítanak el, de ők továbbra sem foglalkozik a kritikákkal, és rendszeresen posztol hasonló tartalmakat. A rajongótábor továbbra is teljesen megosztott, de ez a táncos videóknál nálunk is így van. Akár politikus táncolja, akár Britney Spears. Szerintem meg táncoljunk. A pop baj még nem volt.
2: Legyen tánc...
0: Már hogy komoly. Ray Dalton és a Blood Running, az ezüstérmes.

0: Balaton és a Blood Running a második helyen. Köszönjük szépen! Egy friss kutatás szerint, mielőtt elárulnám az első helyet, valamit mondanom kell az intelligencia és a kedvenc szín összefüggések között.
1: Már csak ez hiányzott.
0: Na, mert hogy lehet meglepő kapcsolat. A vizsgálatok alapján azok az emberek, akik a kéket választják kedvenc színüknek, átlagosan nyugodtabbak, analitikusabbnak és intelligensebbnek bizonyultak.
2: Tényleg?
0: A kutatók szerint a kékhez gyakran társul a logikus gondolkodás, a stabilitás és a koncentráció képessége. Persze ez nem azt jelenti, hogy aki például a pirosat vagy a feketét szereti, az kevésbé okos. Inkább, köszönöm szépen egyébként, inkább személyiségjegyekről és viselkedési mintákról beszélnek a szakemberek.
1: Hiszek neked.
0: A téma pillanatok alatt felrobbantott az internet. Már megint felrobbant az internet. Mi van evel az internettel? Már alig tudtuk újjáépíteni briti tánca után, és megint felrobbant.
1: Attól tartok, igen.
0: Hát komolyan mondom.
3: Takarítokat a Slágerev gyúra, újabb robbanás.
0: Szóval elkezdtem mindenki elemezni, akik hülyeségeknek bedőlnek, hogy vajon róluk mit árul el a kedvenc színük, miért meg mit. Most mindenki azon gondolkodik, hogy tényleg mit lehet kiolvasni egy egyszerű színválasztásból.
1: E parancsol?
0: Na, amíg ezen gondolkodtok, addig én elköszönök, szevasztok. Na, nektek mi a kedvenc színetek? Úgy látom, nem a kék.
1: B.
0: Hertz és Purple Disco Machine az élen, a Wonderful Life 25-tel újra visszamászott az élbe. Nem is tudom, gratulálok. Az első, én pedig, mint kapitány, az utolsó leszek, aki elhagyja ezt a hajót. Isten áldjon benneteket, egy hét múlva jövök.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opelval lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: megszüntetnék a szuverenitásvédelmi hivatalt. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés. A lakosság bevonásával tervez lépéseket a veszprémi önkormányzat a vadkárok ellen. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. A javaslat szerint a hivatal nem lát el tényleges közfeladatot, létrehozása politikai célt szolgált, és nyomásgyakorlásra használták állampolgárokkal, szervezetekkel és sajtótermékekkel szemben. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításához meg kell szüntetni azokat az intézményeket, amelyeknek nincs valódi szerepük a közjogi rendszerben. A hivatal 2024. február 1-e óta működik, vezetője Lánci Tamás. A megszüntetésről szóló törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba. Veszprémben idén-nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés a jogosult családok számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 5 hónapos kortól 18 éves korig ingyenes ebédet vehetnek igénybe a nyári szünet idején. Az étkeztetés június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon át lesz elérhető. Az ebédet a Jenrasik Venes Technikumban szolgálják fel naponta 12:30 és délután 1 óra között. További információ a veszprémi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető. Egyre több vad jelenik meg Veszprém vármegye lakott területeinek közelében, és ezzel együtt nő a vadak által okozott károk száma is. A tavalyi évvégén módosított vadgazdálkodási törvény szerint a településeken kárt okozó vadak befogása vagy szükség esetén elejtése immár az önkormányzatok feladata, írja a Vehír. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a probléma kezelése nem oldható meg kizárólag kilövéssel, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Gyula Firátóton már közös bejárást tartottak az önkormányzat, a vadásztársaságok, a rendőrség és a lakosok részvételével a lehetséges megoldások feltárására. A tervek között szerepel egy új online tájékoztató felület létrehozása is, amely segíti a lakosságot a védekezési lehetőségek megismerésében. A feladat jelentős költségekkel jár, miközben erre a célra egyelőre nem érkezett külön kormányzati támogatás. Elkapta a rendőrség azt a csalót, aki olyan balatoni ingatlanokat hirdetett és adott kiszállásként, amikhez semmi köze sem volt. Az elkövető balatoni szállásokat osztott meg közösségi oldalakon, az érdeklődők pedig rendre elküldték neki az előleget. Több sértett már csak akkor jött rá, hogy átverték, amikor nem találta a lefoglalt szállás helyet a megadott címen, írta a rendőrség közleménye. A 44 éves férfi még a barátnője lakását is többször áruba bocsájtotta, annak ellenére, hogy ott laktak. A budapesti férfi 2023 és 24 között 4 millió forintot csalt ki áldozataitól. A debreceni rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 25 rendbeli csalás és 13 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók lezárták az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre. Átfogó csapadékvíz elvezetési fejlesztés kezdődött Sümegen annak érdekében, hogy a város hatékonyabban védekezzen az egyre gyakoribb villámárvizek ellen. A beruházás részeként egy korábbi murvabánya területén új záportározót és szikkasztómedencét alakítanak ki, amely képes lesz felfogni a hirtelen lezúduló csapadékvizet. A fejlesztés a 84-es főút feletti városrészt érinti, ahol az elmúlt évek intenzív esőzései jelentős károkat okoztak az utakban és az ingatlanok környezetében. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztonságosabbá tegye a városrészt szélsőséges időjárási helyzetek idején is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Itt tényleg a kedvenceim mennek.
0: Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Továbbra is sokakat foglalkoztat a külföldi munkavállalás lehetősége. Autópályának képzelte a fővárosi főutat egy autós, második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bár 10-ből 8 magyar alapvetően elégedett a jelenlegi munkájával, a külföldi munkavállalás lehetősége továbbra is sokakat foglalkoztat, különösen a fiatalok és a budapestiek körében. Tavalyhoz képest azonban csökkent azoknak az aránya, akik nyitottak lennének a külföldi munkavállalásra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A Profession.hu friss vizsgálata szerint az Z-generációban 10-ből 6-an költöznének másik országba, ha kapnának egy jó állásajánlatot. Valamelyest köztük is visszaesett a nyitottság erre. Tavaly még 10-ből 7 megkérdezett fiatal válaszolta ezt. A budapestiekről szintén elmondható, hogy az átlagosnál nyitottabbak ebben a tekintetben, több mint 50%-uk el tudná képzelni, hogy más országban vállaljon munkát. Két hét alatt 805 gyorshajtót mértek be a rendőrök Csepelen, adta hírul a BRFK. A rekorder egy Opel volt, amelyet 129 km/órás tempóval, tehát az autópályán megengedett legnagyobb sebességgel mértek be a Weiss-Manfréd úton. Ezen a fővárosi főútvonalon eredetileg csak 50 km/órás sebességgel lehet közlekedni. A felelőtlen autósról fényes nappal készült Trafipax fotó, aminek köszönhetően mintegy 468 000 forintos közigazgatási bírságot kapott. A BRFK felhívta a figyelmet arra, hogy lakott területen bármikor felbukkanhat egy gyalogos, kerékpáros vagy a forgalomba kikanyarodó jármű. Ilyen sebességnél a sofőrnek lényegesen kevesebb ideje marad a veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére. Második világháború szovjet bomba került elő a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton a Felső-Újsoron, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap délután az MT-vel. A tájékoztatás szerint csatornázás közben került elő az 50 kg-os szovjet bomba vetett állapotban kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mint 200 méter sugarú körben lezárta a területet, a korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett, a korlátozást már feloldották. Megkezdődött a beiratkozás a katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes militári táborba, amelyet június 21-től rendeznek Mogyoródon, közölték a szervezők az MT-vel. Mint írták, a 10 és 18 év közötti jelentkezők a nyári szünetben egy hetet töltenek el katonai körülmények között egy erdő szélén kialakított táborban. Korai ébresztő és rendszeres testmozgás mellett napközben elméleti foglalkozások keretében ismerkednek meg a honvédelmi és a rendészeti tematikájú programokkal. Minden héten van kutyás és kommandós bemutató is. A Mogyoródi Militári Tábort 21 éve szervezik meg, a június 21-én induló egyhetes turnusokba a tábor honlapján keresztül lehet jelentkezni. Parkolót zárnak le Újpalotán az Újpalota napja rendezvény miatt, írja az ittlakunk.hu. A korlátozás június 10-én szerdán reggel 8 órától, június 13-án szombaton éjfélig tart. Ez idő alatt zárva lesz a Salkaházi Sára katolikus általános iskola és szakközépiskola előtti parkoló. A közlekedőknek és az autósoknak érdemes előre számolniuk azzal, hogy ezen a területen több napon át nem lehet majd parkolni. A tájékoztatás szerint ugyanakkor az oktatók és a tanulók bejutását a lezárt parkolóba a korlátozás ideje alatt is biztosítják. A hét első napjaiban is napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 31 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Indul egy újabb óra! A legnagyobb slágerek változatosan! Slágerek!

0: Один кабинет. Нюсі, Нюсі, пошпакуваміся.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új járművekkel bővültek az autópálya kezelői mérnökségek, több mint 10 000-en indultak a női futógálán. Ma van az élelmiszerbiztonsági világnap, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 114 új járművet vehettek át az autópálya kezelői feladatokat ellátó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT mérnökségei az elmúlt hetekben. Ezek között 42 új útellenőri, 54 új brigádszállító, 14 új művezetői jármű volt, illetve két-két platós kis teherautót és dobozos járművet is átadtak. Országszerte 21 mérnökségen teljesítenek majd szolgálatot az új gépek. Az elmúlt 3 évben több mint 200 darab új járművel bővültek az MKIF mérnökségi flottái, korábban teherautók és különféle rakodógépek is érkeztek. Az idén átadott új eszközökkel már a teljes mérnökségi járműpark több mint fele megújult. Az újonnan érkezett járművek fehér színűek. Tökéletes nyári időben 10 200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők közleményükben kiemelték, a résztvevők 7 különböző táv közül választhattak, a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. A hosszabb távok mezőnye a Hősök teréről elrajtolva az Andrássy úton haladt végig, 300-an pedig olyan elszántak voltak, hogy 3 távot is teljesítettek. Kiemelkedő volt a fiatalok jelenléte, több mint 2000 diák és gyerek nevezett, többségük először vett részt futóversenyen. Az eseményen családi futást is szerveztek, amelyen a családok férfi tagjai is rajthoz állhattak, valamint sikerrel debütált a most először megrendezett FODISZ esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. Június 20-án indul és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. A rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. Hívta fel a figyelmet az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták az
0: élelmiszer. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Olyan egyszerű alapszabály, amelyet betartása a fogyasztók egészségét védi. A szombati teljesítményét megismételve vasárnap is mindkét futamon diadalmaskodott a címvédő és 7-szeres Európa-bajnoki Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági Kamion RV Szlovákia ringen rendezett második fordulóján. A címvédő magyar versenyző 2 forduló után 106 ponttal áll az összetetben az élen, második a német Sascha Lenz 70 ponttal, harmadik pedig a spanyol Antonio Alcántara.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Pallaszmacska született a budapesti állatkertben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet az MT-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt traktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrőrúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 15-én indul a Benczúr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúrház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A Múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete Tyúk és a Gölbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájitala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. Elkezdődött pénteken az idén 20 éves budapesti Wagner napok programsorozata, amelynek keretében Fischer Ádám utoljára vezényli a Műpa Ring ciklusát. A 2026-os év jelentőségét két jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el először a teljes Ring tetralógia a beiruti ünnepi játékokon, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben. Hangzott el az esemény megnyitóján pénteken a Műpában. A június 30-ig tartó programsorozat középpontjában Richard Wagner A Nibelung gyűrűje című műve áll. Májusban új taggal bővült a Fővárosi Állat és Növénykert, Manol családja jelentette be a Fővárosi Állat és Növénykert Facebookon. Mint írják, Lucy, a fiatal nőstény 2025. decemberében érkezett az állatkertbe, aminek nem titkolt célja volt, hogy 2022 után ismét Manol, más néven pallaszmacska vagy pusztai macska szülessen a budapesti állatkertben. A napokban lezajlott az első állatorvosi vizsgálat is, amely során megállapították, hogy az újszülött egy egészséges hím. A jószágnak egyelőre nincs neve, de az állatkert bejelentette, hogy hamarosan esedékes az elnevezése, ebben pedig a látogatók segítségét kérik. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Pallas macska született a budapesti állatkertben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet az MT-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt traktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrőrúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 15-én indul a Benczúrkerti Esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúrház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A Múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete Egy tyúk és a Gölbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájitala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el. Elkezdődött pénteken az idén 20 éves budapesti Wagner napok programsorozata, amelynek keretében Fischer Ádám utoljára vezényli a Műpa Ring ciklusát. A 2026-os év jelentőségét két jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el először a teljes Ring tetralógia a beiruti ünnepi játékokon, míg a budapesti Wagner napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztivál életben, hangzott el az esemény megnyitóján pénteken a Műpában. A június 30-ig tartó programsorozat középpontjában Richard Wagner A Nibelung gyűrűje című műve áll. Májusban új taggal bővült a Fővárosi Állat és Növénykert, Manol családja, jelentette be a Fővárosi Állat és Növénykert Facebookon. Mint írják, Lucy, a fiatal nőstény 2025. decemberében érkezett az állatkertbe, aminek nem titkolt célja volt, hogy 2022 után ismét Manol, más néven Pallas macska vagy Pusztai macska szülessen a budapesti állatkertben. A napokban lezajlott az első állatorvosi vizsgálat is, amely során megállapították, hogy az újszülött egy egészséges hím. A jószágnak egyelőre nincs neve, de az állatkert bejelentette, hogy hamarosan esedékes az elnevezése, ebben pedig a látogatók segítségét kérik. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-éig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új járművekkel bővültek az autópálya kezelői mérnökségek, több mint 10 000-en indultak a női futógálán. Ma van az élelmiszerbiztonsági világnap, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 114 új járművet vehettek át az autópálya kezelői feladatokat ellátó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT mérnökségei az elmúlt hetekben. Ezek között 42 új útellenőri, 54 új brigádszállító, 14 új művezetői jármű volt, illetve két-két platós kis teherautót és dobozos járművet is átadtak. Országszerte 21 mérnökségen teljesítenek majd szolgálatot az új gépek. Az elmúlt 3 évben több mint 200 darab új járművel bővültek az MKIF mérnökségi flottái, korábban teherautók és különféle rakodógépek is érkeztek. Az idén átadott új eszközökkel már a teljes mérnökségi járműpark több mint fele megújult. Az újonnan érkezett járművek fehér színűek. Tökéletes nyári időben 10 200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők közleményükben kiemelték, a résztvevők 7 különböző táv közül választhattak, a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. A hosszabb távok mezőnye a Hősök teréről elrajtolva az Andrássy úton haladt végig, 300-an pedig olyan elszántak voltak, hogy 3 távot is teljesítettek. Kiemelkedő volt a fiatalok jelenléte, több mint 2000 diák és gyerek nevezett, többségük először vett részt futóversenyen. Az eseményen családi futást is szerveztek, amelyen a családok férfi tagjai is rajthoz állhattak, valamint sikerrel debütált a most először megrendezett FODISZ esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. Június 20-án indul és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, mire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működik. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. A rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. Hívta fel a figyelmet az Élelmiszer Biztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal szerint az élelmiszer biztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhető. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, amelyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A szombati teljesítményét megismételve vasárnap is mindkét futamon diadalmaskodott a címvédő és hétszeres Európa-bajnoki Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion EB Szlovákia ringen rendezett második fordulóján. A címvédő magyar versenyző két forduló után 106 ponttal áll az összetetben az élen, második a német Sascha Lenz 70 ponttal, harmadik pedig a spanyol Antonio Albacete 62 ponttal. A hét első napjaiban is napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 31 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. Heti 4 járattal nyit a Toronto-Budapest vonal. Pallaszmacska született a budapesti állatkertben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy összetett figyelési akció során illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-én, közölte a szervezet az MT-vel. Összesen 9 Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt traktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a Merkur speciális bevetési egység bevonásával zajlottak az intézkedések. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrőrúd és cigarettapapír is előkerült. 3 férfit hallgattak ki és tartóztattak le az ügyben. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón szombaton. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését. Június 15-én indul a Benczúr kerti esték idei évada, amely egész nyáron koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várja a közönséget a Benczúrház szabadtéri színpadán. A fesztivál megújult arculattal készül, a nyitóestet a Pénzügyőr zenekar adja, opera, operett és musical slágerekkel. A Múzeumok éjszakája is beköltözik a helyszínre Piaf estel és interaktív programokkal. A kínálatban sanzonestek, a Danubia zenekar közönségszavazásos koncertje, valamint a Fekete Tyúk és a Gölbaba is szerepel. Augusztusban Donizetti szerelmi bájitala és gyertyafényes koncert is várja a látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el.